Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 DJ zenélt Jamina, aki holnap érkezik a Rádió Esztés Dzsazz Strand Fesztiválon. Egy órától zenél, majd most egyébként ezekben a percekben Lótfi Begi pörgeti a kedvenceket. Három órától pedig Pure Beat jön. Az igazi mai slágerek között pedig a Swiss Disco újdonsága, a Rehab-bel, Sam Feldel, ez a Sleep Tonight, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy-egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dal.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig egy igazi világsztár jön ide a stúdióba, 6 órától a Live Mixben, élőben zenél Blondish. Hát nem kell felsorolnom, hogy mennyi színpadon állt már a világ különböző pontjai, mennyi nagy slágert csinált, most pedig egy 1 órás mixel készül csak a Rádió egy hallgatóknak, ma délután 6 órától 7 óráig. Megéri odafigyelni rá. Én pedig hozom az egyik legnagyobb kedvencet tőle most, az igazi mai slágerek között, Blondish és a Lovers of the Dance Floor.

0: Az igazi mai slágerek között a Wonderful Life, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra. Ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszaka át a mikrofonnál Király Tamás a Strand Fesztiválon a Rádió Stage-en Pure Beat zenél. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom az igazi mai slágereket. Most Lady Gagától!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöhet egy újdonság? Shakirától a legfrissebb dal, aminek a bevételei egyébként nem őt gazdagítják, hanem egy jótékonysági alapítványt, amiből hátrányos sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket támogatnak sportra és oktatásra.

ennek keretében pedig a kolumbiai énekesnő pont Kolumbiába járt, mert hogy oda is egy komolyabb összeg érkezik majd. Ennek a dalnak a jogdíjbevételeiből szerintem ez nagyon menő. És jó a dal is. Shakira érkezik már is a Die Die-jal picivel 3:30 előtt. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a legfrissebbet választottam most Kámráttól, aki többször is járt már Magyarországon, idén is koncertezett, de az mindig elmondja, hogy olyan jól még sosem érezte magát ebben az országban, mint a Rádió egy születésnapi fesztiválon, aminek külön örülünk, és egyébként mi is imádtuk. Most tegnap előtt egyébként nem olyan messze tőlünk Csehországban zenélt. Itt a Rádió 1-en pedig a legújabbat hozza, hogy ígértem, Kamrád és a Hug Yourself, amit már is

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, addig viszont az igazi mai slágerek. Köztük lesz a következő órában Loi, Kevin Harris, Dua Lipa, sőt Alex Kenji is, a kezdésben pedig Taylor Swift jön. Na rá, hogy az aktuális igazi mai slágerrel, az Uplight-tal, mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a fék távolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel már 4 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában sem állok meg, hozom a legnagyobb kedvenceket felesleges duma nélkül. Hazai a külföldiek, frissek, nagy kedvencek, lesz itt minden. A kezdésben azért maradjunk a friss vonalon. Loina, David Puentezzel, az igazi mai sláger a Golden Summer, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy nagy kedvenc Kukitól, aki ma is nálunk zenél, 5 órától a Live Mixben, 6 órától viszont 7-ig Blondish, egy igazi világsztár, itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Editionben óriási élmény lesz. Addig pedig, na, hogy jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Tóth Abigail Excenter és a Sugar Daddy-vel folytatjuk.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra bezárt a rádió stage a Strandfesztiválon. Holnap, vagyis hát igazából ma, este 8 órától újra nyitjuk. A diszkós ittel fogunk indítani, aztán Kollár, Pool Max, a Loving Arms, a Stadium Max, Jami Lolo, Lotfi Begé és Jauri zenél majd. És természetesen ma is lesz élő közvetítés. 8-tól évfélig mutatjuk hangban is, hogy mi történik épp a rádió stage-en. Nagy élmény lesz, ennyit mondhatok előre is. És nagy élmény addig is, a sok igazi mai sláger, amit hozok most, például Alex Kenji-től a Bambolé.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. Kutyabarátokat várnak a miskolci állategészségügyi telepen. Biztonságosak a játszóterek Borsodabaúj Zemplénben. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
2: Egy hónap kihagyás után ismét várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepen. Az elmúlt hetekben az orvosok kérésére szünetelt a simogatás és a séta, mert az állatok kezelése miatt elengedhetetlen volt számukra a nyugalom. A pihenőt követően ezen a hétvégén már az érdeklődők is időt tölthetnek a kutyákkal, megsétáltathatják őket és közös fotókat is készíthetnek velük, írja a Miskolci Városgazda. A program azoknak is lehetőséget kínál a kapcsolódásra, akik csak néhány órára szeretnének egy négylábú társaságában lenni. A nyílt nap legfontosabb célja, hogy szeretőtársat találjanak azoknak a védenceknek, amelyek rövidebb-hosszabb ideje a telepen élnek. Biztonságosak a Borsodabaúj Zemplénben ellenőrzött játszóterek. Egyman Norbert fogyasztóvédelmi szóvivő rádiónknak elmondta, hogy a helyszínek többségén minden rendben találtak. Csupán néhány esetben írtak elő friss felületkezelést. Miskolcon, az Avason, a Népkertben és a Horváth Tetőn, valamint Miskolc-Tapolcán, Lilafüreden és Tokajban is tartottak ellenőrzéseket. Az üzemeltetők mindenhol rendelkeztek az időszakos felülvizsgálatot igazoló dokumentummal, így a hatóság szerint jó állapotban vannak a vármegye játszóterei. Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Éjszakára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra. A tartósabb felmelegedésre még várni kell.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
5: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira, gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására, ugye ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra. Ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalória bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
6: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert egy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel, augusztus 22-én a Menyhértek és a Mérjámok a névnaposok. A legnagyobb kedvencek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a Pedikedő

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Párakapukkal is enyhítik a hőséget Miskolcon. A Büki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. Telefonos megkereséssel segítik a véradást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben Miskolcon is. A következő napokban tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható a térségben, ezért az országos tiszti főorvos elrendelte az intézkedést. A város több pontján párakapukat állítottak fel, a katasztrófavédelem honlapján pedig megtalálható a közelben lévő légkondicionált helyiségek listája. Borsodabaúj Zemplénben elsősorban a bevásárlóközpontok kínálnak lehetőséget a hűsölésre. Már minden hazai borvidéken jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságának kórokozója. A betegséget az utolsó mentésként számon tartott Bükki borvidéken is azonosították. Olvasható a Nébih legfrissebb jelentésében. Augusztus közepén Mályi Miskolc és Tiboldaróc településen vett mintákban mutatták ki a fertőzést a Nébih laboratóriumában. Az érintett Borsodabaúj-Zemplén vármegyei ültetvények körül 1 kilométeres sugarú fertőzött területet jelöltek ki, ahol minden szőlő tőkét megvizsgálnak. A kijelölt körzeteken belül a hatóság elrendeli a tüneteket mutató tőkék megsemmisítését. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Éjszakára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra, a tartósabb felmelegedésre még várni kell.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift a folytatás, aki nyáron megcsinálta az év lagziát, lehet, hogy az évtizedét, és nemrég azt is nyilatkozta, hogy készen áll a gyerekvállalásra, ami egyébként nagyon menő. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, a Fate of Ophelia itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a kedvenceket, 8 órától viszont már Balázsik érkeznek a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Alice Kenji és a Bambolé, Sam Feld és a Heart Like Mine, vagy éppen... Martin Garrix a Butterflies-szal a következő zenei órát konkrétan ezzel indítom itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
11: Készen álltok egy jövőbe mutató családi kalandnapra? Augusztus 29-én szombaton vár a Bosch jövőbarát Tech kalandnap Miskolcon a Deák téren. Digitális nyomozójáték, VR e-bike élmény, reflexfal és kerékpáros ügyességi pálya az e-mobilitással foglalkozó miskolci Bosch szervezésében. Bosch jövőbarát Tech kalandnap. Élmény kicsiknek és nagyoknak.
12: Gluténmentes mennyország a Szentrókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szentrókus gyógyszertárban.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
2: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. Kutyabarátokat várnak a miskolci állategészségügyi telepen. Biztonságosak a játszóterek Borsodabaúj Zemplénben. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Népese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
5: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
4: Egy hónap kihagyás után ismét várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepen. Az elmúlt hetekben az orvosok kérésére szünetelt a simogatás és a séta, mert az állatok kezelése miatt elengedhetetlen volt számukra a nyugalom. A pihenőt követően ezen a hétvégén már az érdeklődők is időt tölthetnek a kutyákkal, megsétáltathatják őket és közös fotókat is készíthetnek velük, írja a miskolci városgazda. A program azoknak is lehetőséget kínál a kapcsolódásra, akik csak néhány órára szeretnének egy négylábú társaságában lenni. A nyílt nap legfontosabb célja, hogy szeretőtársat találjanak azoknak a védenceknek, amelyek rövidebb-hosszabb ideje a telepen élnek. Biztonságosak a Borsodabaúj Zemplénben ellenőrzött játszóterek. Egyman Norbert fogyasztóvédelmi szóvivő rádiónknak elmondta, hogy a helyszínek többségén minden rendben találtak, csupán néhány esetben írtak elő friss felületkezelést. Miskolcon, az Avason, a Népkertben és a Horvát tetőn, valamint Miskolc-Tapolcán, Lilafüreden és Tokajban is tartottak ellenőrzéseket. Az üzemeltetők mindenhol rendelkeztek az időszakos felülvizsgálatot igazoló dokumentummal, így a hatóság szerint jó állapotban vannak a vármegye játszóterei. Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Éjszakára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra. A tartósabb felmelegedésre még várni kell.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, aki csak most ébredt, azoknak különösen, akik viszont már itt vannak egy ideje, azok tudják, hogy a legnagyobb kedvencek szólnak, és ezt a tempót, ezt a stílust tartjuk is továbbra is. Nem sokára hozom Alex Kenjit és Bibi Rexát is, most viszont két óval folytatom az igazi mai slágerek között a Thunder Lights Off. Jó kis

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Jó, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely mi pedig továbbra is még fesztivál üzemmódban augusztus 22-én, de hát azért ki kell pörgetni ezt a nyarat, és hát ami azt illeti, mi ki is pörgetjük, ezen a héten ugye a Strandfesztiválon, jövő héten pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon dupla helyszínnel két stage-el várunk mindenkit, persze egy délutáni meg egy esti helyszínük nagyon vagány lesz. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, a nyári kedvencek, most Alex Kenji-től a Bumble, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Miskolcon kezelik a buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Rendkívül alacsony a Sajó és a Hernád vízszintje. Hűvösebb hétvége után jöhet az újabb felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Továbbra is Miskolcon kezelik a lengyel buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Stabilizálásukhoz műtétekre is szükség volt. Tájékoztatta a megyei központi kórház közleménye. Az intézmény idegsebészeti és traumatológiai osztályán összesen 5 lengyel beteget ápolnak. A szállítható betegek nagyobb csoportjáért repülőt küldtek Lengyelországból, másokat pedig rokonaik vitték haza saját autójukkal. A családtagok számára tolmácsot biztosítanak, így közvetlenül az orvosok kaphatnak tájékoztatást a kezeltek állapotáról. Az eddig mért minimumhoz közelít a Sajó és a Hernád vízszintje. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint a duzzasztás hatására a Tiszán és a Bodrogon nem várható az előbbi két folyóhoz hasonló kis víz kialakulása. Mindössze a Tisza legfelső Bodrog közi szakaszán mutathat a mérce rendkívül alacsony értékeket. A kisebb patakoknál azonban sokfelé tapasztalhatók a kiszáradás jelei. Borsodaba új Zemplénben a Bozsva, a Rongyva, a Rakaca, valamint a Vadász Patak is részben kiszáradt állapotúnak tekinthető. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Számolt be róla a BON. A Miskolc-Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros közötti 89-es vasútvonalon naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. Az új menetrendet az ingázók igényeihez igazították, és a járatok több intercityhez is csatlakozást biztosítanak majd. A menetidő várhatóan 33 és 38 perc között alakul, a vonatok pedig Nyíklátházán, Helyő Keresztúron és Sajószögeden is megállnak. A szerelvényeken kerékpárokat is lehet majd szállítani, vonatonként 6 kerékpár számára lesz hely. A vasúti közlekedés újraindításával a térség buszjáratait is fokozatosan a vonatok menetrendjéhez igazítják majd. Gróf Dáviddal erősített a DVTK. A tapasztalt kapus több élvonalbeli csapatban szerepelt, és a magyar válogatott keretében is megfordult. Pályafutása során bajnoki címet és magyar kupa győzelmet is szerzett. Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Éjszakára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra, a tartósabb felmelegedésre még várni kell.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hoztam egy programtippet, amivel segíteni is tudunk, mert hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány a mai napon, augusztus 22-én országos véradó napot tart. Ehhez kapcsolódóan pedig országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 12 óra között van lehetőség a véradásra, de a radio1.hu-n írunk még további részleteket, és megtalálható a pontos helyszínek listája. Ha tudunk, akkor segítsünk. Én meg Lady Gagát hozom már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Este 6 órától Blondie és egy igazi világsztár a Live Mixben élőben a rádió egy stúdiójában. Nagyon vagány lesz, addig pedig egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Daddy-eki, Katy Perry, Snow és akkor Kálmán, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok. További jó hétvégét mindenkinek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj, és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombák Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
10: Készen álltuk egy jövőbemutató családi kalandnapra? Augusztus 29-én szombaton vár a Bosch Jövőbarát Tech kalandnap Miskolcon a Deák téren. Digitális nyomozójáték, VR e-bike élmény, reflexfal és kerékpáros ügyességi pálya az e-mobilitással foglalkozó miskolci Bosch szervezésében. Bosch Jövőbarát Tech kalandnap. Élmény kicsiknek és nagyoknak.
11: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.
8: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
8: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
12: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Párakapukkal is enyhítik a hőséget Miskolcon. A Büki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. Telefonos megkereséssel segítik a véradást. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben Miskolcon is. A következő napokban tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható a térségben, ezért az országos tiszti főorvos elrendelte az intézkedést. A város több pontján párakapukat állítottak fel, a katasztrófa védelem honlapján pedig megtalálható a közelben lévő légkondicionált helyiségek listája. Borsodabaúj-Zemplénben elsősorban a bevásárlóközpontok kínálnak lehetőséget a hűsölésre. Már minden hazai borvidéken jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságának kórokozója. A betegséget az utolsó mentésként számon tartott Bükki borvidéken is azonosították. Olvasható a Nébih legfrissebb jelentésében. Augusztus közepén Máji Miskolc és Tiboldaróc településen vett mintákban mutatták ki a fertőzést a Nébih laboratóriumában. Az érintett Borsodabaúj-Zemplén vármegyei ültetvények körül 1 kilométeres sugarú fertőzött területet jelöltek ki, ahol minden szőlőtőkét megvizsgálnak. A kijelölt körzeteken belül a hatóság elrendeli a tüneteket mutató tőkék megsemmisítését. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Északára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra, a tartósabb felmelegedésre még várni kell.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sűriken, a stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
6: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen, mondhatjuk ezt
7: más
6: is.
7: Kultúrkörben más, ezt nem így hívják.
5: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
6: Igen.
5: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul, ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi magát, vagy éppen készül elájulni, de hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
7: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén.
5: Hagyjon békén.
8: Ne lopja el a pénztárcámat, ismerem a fajtáját.
5: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy.
7: Szóval... Vajon miért?
6: Igen.
5: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
6: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
7: Nem akarok sehova menni.
6: Adam Sandler azonnal, tudod.
5: Hogy miért szenvedne szegény
6: igen.
5: ezzel?
6: Miért gurulj el lassan?
7: Megy az idő.
5: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
6: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
5: Igen.
6: Hogy szeretne elmenni
7: hát,
6: nézelődni?
7: Igen.
5: Hát, hogy úgy történjen vele.
6: Meg a Stefánián sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja hát
5: neki ez a
6: trollit.
5: Ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elvickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
6: Jézusom, ez megint milyen sztori.
7: Olyan barántottak bele, Júli.
6: Jézus Isten, igen.
7: Ekkor
6: kikapcsolták az áramot?
5: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
6: Gyere közelebb egy kicsit, amikor
5: rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásanyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
6: Azt a mindent hallod, és a két perc hallgatom azt, hogy ne.
7: És öngyilkos akarok
6: lenni. Én megölöm magam.
7: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
6: Együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
5: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult, hogy
6: annyira tudom, mi a vége.
5: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, így toltam
7: ilyenkor
5: el.
7: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ugye?
5: Hogyne, persze.
7: Hűssé válsz.
6: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé, könnyei troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
5: Nem jobb neki.
6: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is. Szenvedj
5: és itt a pont. Ennyi a sztori.
6: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
5: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándékidő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolya, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta ugye eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
7: kamasz! Troli!
5: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
6: Ugye, ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
5: Hogy ne!
6: Annyira tudom, mi a vége.
5: Ne. De nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
6: Persze, hát persze. Te megmentő voltál éppen.
5: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
6: Nincs vagy ilyen.
7: Nagyon jó.
6: Nem létezik
7: az összes készpénzedet odaadtad neki?
6: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
5: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
6: Fura volt, amikor kizállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az ebrán.
7: Vissza a helyére, és várta az új
6: balekot. Majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
5: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
6: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, tegye el,
7: és ne adja vissza!
5: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsim, hogy azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte és ijeltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
6: Mohó, de megértjük.
5: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
6: A glóriával, szó, még a fejedet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
5: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam.
7: A
5: Mikihez így beültem.
7: 30 centivel.
6: Igen.
5: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
6: Ne csináld, mert aznap...
7: Aznap te voltál
6: a... Mert hogy a bácsi így, legendás a környéken?
5: Igen.
6: Tényleg? Igen. Annyira te vagy... És te voltál az abban negyedik valószínűleg.
5: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
6: De jó, van egy ekkora forma az öreg. Milyen rakkós, érted?
7: És akit tud, le is vesz.
5: Jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
7: kis
5: arra.
7: Kis nagy fröccs.
5: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
6: engem tök jól megúsztad, azt hittem adtál neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod.
5: Tehát hát egy 10-es.
6: Hát az még az egyébként istenes.
5: Annyi volt az összkészpénz.
7: Ja, de ha lehet, hogy van nála, odaadja.
6: De ha van nálad egy 20-as, odaadod?
5: Hát lehet.
6: Valószínűleg odaadod.
7: Nem lehetne, az úgy biztos.
6: Biztos, hogy odaadod.
5: Hát odaadom, igen.
6: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát hogy ő valóban mozgássérült?
5: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
6: még
5: azzal is
6: látványosabban. A lábába hajtotta magát.
5: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
6: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
5: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon ez, hogy gyertek és igen. Húzzatok le.
6: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
7: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
6: nem
7: de
6: tudom,
7: valahol
6: van. De, hogy,
5: de hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
7: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
6: Na de miért mindig a Juli? De miért nem te, miért nem én?
7: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
5: de
7: kamu.
5: Te első, tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötően nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
7: Ha segíthetek, uram, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, látható.
6: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
7: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan. Amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmim, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
6: Kérdés nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-jel tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig, full szürel. Hova tolod?
5: Minek? De miért ne tolnám?
6: De miért?
5: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
6: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
5: Hát mondjuk, én ha leülök egy idős ember mellé a 7-es buszon...
6: Ja jó, mondjuk nem járok 7-es busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De hogy mondjuk, oké, leülsz beszélgetni. Megszólítod. Elkezdesz vele beszélgetni.
5: Nem tudom, én szerintem Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
6: nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
7: Mindjárt.
6: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz. Tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
5: Így van.
6: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
5: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek.
6: És
5: számon kérem a bácsit.
6: De akkor
5: hogy
6: nem.
5: De nem. Na. Nem.
6: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
5: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet. És te vagy rossz indulatú. és igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
7: Igen, hogy az egész világgal van baj.
6: Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra, hogy
5: ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette, és ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem, ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
6: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló.
7: Igen.
6: Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de el kell küldeni a fenébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt, és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet, hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
5: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
6: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
7: Mert a nagy többségben
6: bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút, az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy 10-es, de még egy 5-öst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egyet odaadsz.
5: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy
7: így átvernek.
5: Aha,
7: igen. Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
6: én
7: nem adna.
6: Én szerintem nem így van. Akkor... Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
5: hát
6: oké.
5: Egy valódi mozgássérült.
6: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem. Tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és adjál pénzt. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredeti. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
5: Levegőzni vitték le a bácsit.
7: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
5: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
6: Hát akkor keresd meg, menj el, vásárolj meg neki.
5: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környéken.
6: Menjünk
5: oda, valószínűleg eltolj.
6: És ha visszacsorral.
7: Ha megcsörrem ma a mobilod,
5: akkor kiborítom a szívet.
7: Ennél már az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
6: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
5: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
6: Azt is meg tudom mondani, ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
5: Miből tudod?
6: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan, úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
5: A kutyával több pénzt keres?
6: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
5: mert
6: nem akarok. Azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
9: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház. Kutyabarátokat várnak a miskolci állategészségügyi telepen. Biztonságosak a játszóterek Borsodabaúj Zemplénben. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Egy hónap kihagyás után ismét várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepen. Az elmúlt hetekben az orvosok kérésére szünetelt a simogatás és a séta, mert az állatok kezelése miatt elengedhetetlen volt számukra a nyugalom. A pihenőt követően ezen a hétvégén már az érdeklődők is időt tölthetnek a kutyákkal, megsétáltathatják őket és közös fotókat is készíthetnek velük, írja a miskolci városgazda. A program azoknak is lehetőséget kínál a kapcsolódásra, akik csak néhány órára szeretnének egy négylábú társaságában lenni. A nyílt nap legfontosabb célja, hogy szeretőtársat találjanak azoknak a védenceknek, amelyek rövidebb-hosszabb ideje a telepen élnek. Biztonságosak a Borsodabaúj Zemplénben ellenőrzött játszóterek. Egyman Norbert fogyasztóvédelmi szóvivő rádiónknak elmondta, hogy a helyszínek többségén mindent rendben találtak, csupán néhány esetben írtak elő friss felületkezelést. Miskolcon, az Avason, a Népkertben és a Horváth Tetőn, valamint Miskolctapolcán, Lilafüreden és Tokajban is tartottak ellenőrzéseket. Az üzemeltetők mindenhol rendelkeztek az időszakos felülvizsgálatot igazoló dokumentummal, így a hatóság szerint jó állapotban vannak a vármegye játszóterei. Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Északára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra. A tartósabb felmelegedésre még várni kell.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
5: Képzeljétek el, voltam strandon többször is.
6: Wow!
7: Azt a minden.
6: Nem barnultál le nagyon.
5: Nem, nagyon, nagyon adok arra, hogy ne barnuljak, mert ilyen nikotinsággal tudok barnulni, és ez nem áll jól nekem.
6: Azt szerintem senki nem áll jól.
7: Nem, igen, nikotinsárgát, de mi, kensz valami ilyet magadra, vagy miért?
5: Nem tudom, miért történik, azt szerintem cserben hagytak engem a pigmentjeim, vagy ilyesmi, de hogy amikor lebarnok...
7: De milyen strandon voltál?
5: A Nyíregyházi strandon természetesen.
7: Ne! És de te kimész strandra?
5: Ki hétnál, hogy?
7: Meglepő.
5: Miért?
7: Mert azt hittem, hogy ennél mizantrópabb vagy. Tehát, hogy
5: nem, a strandon senki se ismer fel. Ott annyira elvetemülten nézek ki.
6: Miért nem ismer fel?
7: Na, várj,
5: fel is veti a gondolat, hogy ez talán én vagyok, akkor sokat elhesegeti.
6: Megfejtjük, hogy nézhet ki.
7: Mi van nála, hogy néz ki, mibe van, és mit visz magával a nyíregyházi strandra?
6: Mi
7: ne is mondjon semmit. Mi az álcaszett? Hogy álcázza magát? Szerintem méteres átmérőjű kalap, nőklapja a hón alatt.
6: Valami lepetus?
7: Igen, valami hatalmas gyékeny, és egy ilyen hosszú lepelben vonul a strandon. Ez egyébként tényleg meglep. Szóval téged egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen egészségesen emberutálóbbnak gondoltalak.
5: Senki nem tarthat vissza a víztől. Önszántamból én sem mennék ide, de a gyerekem muszáj járni, mert ő is hát a vízbe akar lenni, és a tó még nem elég meleg nekem, sajnos. Nem vittem, van egy merülőforrós
6: terve.
5: Mert
6: a vizet már értem, amikor benne vagy. Na de odáig elmenni.
5: De mire gondolsz?
6: Hát a strandon keresztül vonulni.
5: Mert te nem jársz strandra?
6: Strandra? Van egy tavunk.
7: Strandra?
6: Minek nem. Mennék?
7: Meghalnék, be kéne mennem. És most volt a Palanyító. DJ Dominika, csak mondom egyébként.
5: Varasa hívta.
7: Palanyító. Imádtam, Palanyító. Nagyon nagy.
5: Senki nem írta a kompressziós harisnyát, pedig ez is egy tök jó opció lett volna.
6: Kötelező ellen.
7: Nagyon-nagyon-nagyon jókat küld. küldtek, nagyon jókat küldtek. Valaki például elküldte, hogy biztos, hogy van nálad a zöld színű felfújható krokodil matrac, tudod? Az a, no. Az a nagyon-nagyon
5: van
7: klasszikus.
5: Olyanom, szerintem... Van olyanom, de nem viszem magam a strandra, mert irigyek az emberek.
6: Szerintem flamingóval még. Egy óriási felfújható flamingóval, amivel bele tudsz feküdni.
5: Az nem így, igen. Az a ribikomp.
6: Ribikomp?
5: Az a ribikomp. Ribikomp, igen. Olyan szoktam Balatonon használni.
7: Igen. Na, jönnek a tippek, egy hűtődoboz, hatalmas napszöveg és bokáig érő szoknya, plusz flip-flop papucsa és egy hatalmas magnó. Írja valaki. Tehát, hogy van nálad egy magnó.
5: Amatőr próbálkozás.
7: T-papucs, T-tanga szalmakalap és egy sárga kisé megkopott hűtőtáska. Kalap, bajusz, rántott húsos zsemlet, kezében dobozos sör.
5: Langyos.
6: Alapulgat, mi?
7: Igen.
6: Biztos, hogy van olyan baseball sapkád, írják a hallgatók, ami ventilátor.
7: Júj, de jó, ventilátor van az
5: első.
6: Vagy ami még jobb, tudod, a két oldalt ilyen sör.
7: Sör.
6: Dobozos, igen. Sör és szívószál.
7: Crocs gumipapucs, mm-hmm. Fabulon naptej a kézben, és fasírozott a zsömle.
5: Ebből egy igaz.
7: A fasírozott a zsömle.
5: Nem, a Crocs.
7: Crocs papucs, jó, de jó, tehát az alsó megvan, maradt egy Crocs papucs.
5: Még a színét se tudjátok, pedig azért az is jelentősen.
6: A rózsaszín.
5: Befolyás, nem.
6: A zöld.
5: Nem.
7: Igen. Eszter a strandon korán érkezik, hogy senki ne lássa, a vízben csak a fülét mozgatja. Amikor kijön a vízből, tanga bikini, hónaig felhúzva monokinizik, egy koktél a kezében, amely egy 3x3-as napernyő van beleszúrva. Ja, és a naptejet nem keni, hanem megissza.
6: Várjál, a fürdőruha, fürdőruha. Az egy fontos.
7: Szerintem
5: egybe
7: fürdőruha, és leopárdpintás.
6: Biztos, hogy leopárdpintás.
5: Imádnám, de nem találtam még meg a megfelelő.
7: Menő outfitje szaggatott szalmakalap, döglégy napszöveg, nyakába műanyag madzagos régi strand pénztárca, csörögnek benne az ötvenesek, egybe rikító fürdőruha leper rajta, az hóna alatt címenindás csíkos szatyor. Péter hátul kullog, gyerek a nyakába.
6: Csomagok.
7: Várja, hogy Eszter megtalálja megfelelő helyet, hogy lepakolhassanak. Közben kérdezi, hogy maga úgy gondolja, hogy ez a megfelelő hely nekünk?
5: Péter, egyetértünk?
7: Péter, egyetértünk? Így van.
5: Jaj, annyira, ennyi, már hónapok óta itt ülök, és ennyit gondol, ezt feltételezitek rólam.
7: Befröccsözve szíröli a prémium kandúrokat, közben férje élet-halál harcot vív a gyerekkel
5: a hullámedencében.
7: Eszter, ha nem nagyon tud úszni, 2 darab ifa belső van a karjain.
5: Az beépített, az alapból benne van.
7: Igen. Na, mit találtunk el? Tessék, mit találtunk el? Szalmakalap?
5: Jó, nincsen szalmakalap.
7: Crocs papucs?
5: A kalapjaimat mindegyiket megtépázza az élet, úgyhogy mindig vagy elhagyom őket, vagy eltűnnek, vagy a gyerek széttépi, vagy odaadja valakinek, mindegy, nincsenek kalapjaim. Van egy crocs papucsom, ez így van. Általában a zárás előtt másfél órával érkezem, hogy ne érje meg már kimenni, de én azt érezem, hogy megtehetem ezt már ennyi munka után, hogy időarányosan nem ér ennyit, de azért jól fogom érezni magam. Stratégiám van, mert mindig az iskolaszünet kezdetéig járok sok a strandra, amikor már nincs nagyon hideg, de már nyitva van a strand, de nincsenek ki még az iskolások, akik ugye tömegesével tönkreszik a vízminőséget a testükkel, meg a folyadékokkal, amik jönnek belőle.
7: Meg szennyezik a vizet, belepisílnek, sikítoznak, tehát még nyugi van a strandon, akkor mész.
5: Igen, általában ketten járunk a gyerekkel, nagyon ritkán jön Péter is, mert Péter más időbeosztásban él, mint mi, és hullámmedencézés rengeteg, ilyenkor küzdés az elemekkel, hogy megpróbált bentartani a fürdőruhában a bentartható dolgokat.
6: Elszabadulnak,
7: de néha kitörnek a fürdőruhában.
5: Néha megcsapok vele egy-két embert, akik arra járnak.
7: Egy-két nyugdíjas nénit, aki összekeverte a súlyfürdőt a hullámfürdőre, a homlokon veredőket.
5: Még soha nem lehetem bemenni a súlyfürdőbe. Nem tudom, nekem szabad-e egyáltalán. Amúgy ez egy nagyon nagy misztikum számomra, hogy milyen lehet a súlyfürdő.
7: Igen, mi történik a súlyfürdőben, ezt még nem fedeztük föl.
5: Igen, ezek van sodrós medence, ahol vesén veretem magam ezzel a sodruárral többszörösen, miközben a gyerekem nevet és húzza a hajamat, én közben pedig sírok befelé. Annyit lehet látni a szülők azt és közben a gyerekem ült velem, hogy menjünk át a másik medencébe. És a legdurább az egészben, hogy van egy fétis a gyerekeknek, egy ilyen rettenetes fétise, a lábmosó medence. És azt látom, hogy mindenki megpróbál kimászni a szélén, hogy tudod, el tudjanak ott oldalogni.
7: Ne kelljen belelépni, igen.
5: Abszolút gusztustalan. És a gyerek meglátja, és mondja, ebben csak lábak voltak. Lehet, hogy meg kéne kóstoljam.
7: Bele kéne innom. De valahol egy apuka a kulacsát tölti azért belőle. Tehát az ismerjük, hogy milyen a strand etiket és a strand higiénia. Hűtőtáskád van?
5: Nincs hűtőtáskám, sajnos.
7: Erről egy csomagot fasírozott sem le?
5: Semmi sincs. Nagyon prehány ember vagyok. Oda és ott szoktam enni rossz dolgokat. De nem,
7: de strandon nem igazán tudsz jót tenni.
5: A 30 évvel ezelőtti divat, ez így megrekedt, és ugye lángos van, meg
7: olajban, sült krumpli, sült kolbász, igen. Ezek így megmaradtak.
5: Az, hogy valahogy így elpúlt, amióta nem lakom otthon, nem bírom nagyon megenni ezeket.
6: Főtt kukoricátok van?
5: Májsz?
7: Hozzá kintről. Hozzá kintről.
6: Májsz bitte?
5: Van főtt kukoricát, de azt nem nagyon szokták ott venni, az nagyon, az nyíregyház, az pénzdobás.
6: Igen, palacsinta?
5: Van, persze, van. Buborékos gofri. Meg jékás.
6: Hello.
7: Akkor ez a klasszik. Te csak a szemét. Csak a szemét. Szemetet adják nagyon drágán, hogy mérgezd le magad. Ez nagyon
5: csak
7: jó.
5: A szemét. És ott lebegsz a vízben. Azt érzed, hogy már lebegsz. Magadat tönkretetted. Én mindenhol lebegek. Ez egy ilyen feature beépített. És ja, és nagyon jól úsztam, tudjátok róla, mert úszós általános iskolába jártam. Úgyhogy...
7: Igen, hangos bemondó van.
5: Van, hogy ne lenne, igen.
7: Jó, de jó. Hiányzások
5: üvöltenek bele, mert tele van a tökük az egésszel.
7: És mit mondanak egy hangos bemondóba? Eltűnt kisfiú?
5: Most már ideje hazamenni.
6: Üdjenek haza?
7: Szentidően ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencében.
6: Ne ugorjon seggest anyuka a medencében.
7: De ez még létezik, hogy hangos bemondó a strandon.
5: De ez olyan, hogy Nyíregyháza három fürdő van összekapcsolva ilyen fürdőkomplexumnak, és van egy a személyes kedvencem, a termálos rész, ahol kinti medence van, nagy termál, és annak van koktélbárja. És ott van a fickó, mint az amerikai filmekben, és töményeznek, söröznek, koktéloznak az emberek.
6: Úgy, hogy ülsz a vízben közben.
5: Igen, ülsz a vízben közben, és tudod, teljesen meg vannak csapva a meleg víztől, és akkor megy a mulatozás, és ott nézik az EB-t.
7: Jú, de jó, de azt adom egyébként. Igen. Körmöt szoktál vágni a medence szélén? Körmöt. Ha már fölpuhult, nem mondta, hogy egy tyúk szemet nem kapsz ki.
6: Mattanás, nyomkodás.
5: Az nagyon nehéz, amikor látod, hogy ott üveld a felpuhult férjed, és azt mondod, mi az ott? Mi az valami olyasmi, amit meg lehetne most? Tudod csak egy kicsit, hogy körmöld el. Nem?
7: Olyan nagy felpuhult ez a kelés ott a meleg vízbe a hátán. Ki lehetne nyomkodni?
5: Viszont akkor meglátsz valaki más, tudod így magát. De most a Feri csinálni, ezt látod? Ez amikor így keresed. Figyelj.
7: Mi lehet ott a vízben? Mi lehet ott a víz alján?
6: Csak szűrik.
7: Csoda, hogy ott nem szedsz össze minden nap valamit.
5: A termában nem lehet szerintem.
7: A termában valószínűleg, a termában nem, mert az egy folyamatosan...
5: Nem.
6: Hát abba pont nem látszik a termába. Hát, de... Odaengedsz mindent, amit máshol nem mersz. Képzeld már el azokat az embereket, akik ott ülnek egész nap a termálmedence bárszékén, derékig vízben, és isszák a kis izéket, gyorsítókat. Szerinted kimegy pisilni? Elárulom! Nem!
7: Biztos,
5: elmondom,
7: hogy
5: ki szoktak menni pisilni a kerítéshez, és a másik, hogy ott szoktak cigizni. Nem, azok csak viccelek! Halló, polgármester úr? Szóval az egyik, szerintem amúgy én azt vettem észre, hogy azok a belepisilősek, akiről a legkevésbé feltételeznéd. Nem a hangos részegek, lehet, hogy ponton már nem tudnak tenni róla, de hogy nem ők az alattomos vizeletbetyárok, hanem az ilyen kedvesnek kinéző, akik ilyen kedvesnek, jól szituált emberek, akiről nem feltételeznéd. Látod rajta, hogy tudod, olyan rendezett a külseje, de azért nem megy ki a vízből. Hosszasan bírja. És nem hiszem, hogy a hújagja miatt van, a kapacitása miatt.
7: Mennyien vannak a nyíregyházi strandon sokan? Tehát törölköző harc
5: kevesen.
7: Megy? Kevesebb voltak?
5: Nagyon kevesen.
7: Árnyékba elvonultok, szélén ültök?
5: Igen, mert ki kell menni azokból a medencékbe, amik távolabb vannak, és nagyon fázol, míg odaérsz. Én ebben hiszek, és akkor ott el tud. Hát fél, négyen ültök.
7: Én ezt tisztelem benned komolyan, hogy strandra jársz, ez egészen meglepő.
5: De nem akármilyen strand, nem minden strand, csak az általam ismert jó menekülési útonakkal rendelkező strandokra.
6: Drága? Mennyi most a belépő?
5: Drága amúgy. Szerintem drága. Azon van nyíregyházi speciálba, az olcsóbb, de most figyelj, hárman mentünk, az olyan 13 ezer.
6: És ez csak a délutáni. Ez a rövidített.
5: Igen, de kicsivel, hát igen. Tehát hogyha kicsit vártunk volna, még akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna, csak hát gyerekkel nem lehet várni. Azt nem tudod megcsinálni, ott álltak, és akkor...
6: Várj még 5 percet, kicsim, akkor féláron megyünk be.
5: Igen,
6: nincs
5: de azt
6: ilyen.
5: Nem tudom, hogy a gyerekekben miért nem alakul ki valamiféle ellenérzés másoknak a gusztustalanságaival kapcsolatban.
6: Azt ennek látom, még nem jut eszébe.
7: Vigyelj, gyerekként, igen. Hát emlékezni, amikor leszálltál a buszra a Palatinuszán, meghallottad a zsivajt, ment a hullámmedence, megcsapott a napte illata, és így nem érdekelt semmi, csak az, hogy a vízbe legyél, hogy jól érezd magad, ők nem törődnek a leázott bőr és köröm darabokkal.
5: Ez így van.
7: A medence szélén üldögélő nagypapával, aki éppen egy hatalmas kelést turkál a karján, és vágja a nagylábúj körmét. Tehát ezzel nem foglalkozol gyerekként. Felnőttként már oda-oda nézel azért, amikor ott áztatja magát egy szappannal a gyerek fürdőbe.
5: Nem, a hullámmedence? Van olyan életkor, amikor már nem móka és kacagás a hullámmedence? Tehát szerintem leszünk olyan öregek, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, a hullám.
7: Nem, a hullám az jó. Én a palán jártam mindig hullámba. Az jó. Tehát,
5: na,
7: hogy az...
5: elmegyünk a strandra, most megyünk Debrecenbe, csütörtökön a strandot, és van egy jó kis termál. Csak mondom, hogy nem legyetek magad.
6: Egy közös strandolás.
5: Igen. Szerintem, hogy a Feri a vállalhatatlan strandolók közülünk, vagy a Zsül.
6: Úgy érzed?
5: Igen, mert ők az általatlan kinéző emberek.
6: Akik belepisilnek a medencébe.
5: Minimum belepisilsz a medencébe, Feri, ez látszik rajta.
7: A medencébe pisilés, ez nagyon nagy bűn.
6: Abban sok vízbe feloldódik.
5: Szerintem az rizikó is, nem csak bűn.
7: De mitől rizikó?
5: Hát attól, hogy szerintem, hogyha megnyílik ott az a csatorna.
7: Á, nem, hidem, már mindent összeszedtem volna. Ebből úgy elárultam, hogy melyik táborba tartozom. Ha esetleg valami olyan medencés helyre megyek, meg sem mozdulok.
5: A medence szélére. Amúgy elvileg steril a vizelet, nem? Vagy nem azok?
7: Hát azt nem tudom, hogy mennyire steril, de azért nem tesz jót minden esetre, ha belepisíz. Igen.
5: Na mindegy. Szóval nem tudom, nincs véleményem, elfogadtam ezt a helyzetet. De titeket valami idegesít így a strandon, ami miatt nem mentek, vagy féltek tőle, vagy izé?
7: Hát nem, mert félni nem, de hát...
5: Hát ki vagy pattintva neked, már beach buddy.
7: Ja, nem a buddy miatt. Nem, az ember mennyiség, meg a tömeg, meg úgy nem. Tehát, hogy most egy Balatonban úszás, vagy egy strand...
6: Akkor inkább a tó.
7: Azért inkább a tó. Ami mondjuk egy nem tudom valahol.
6: Hát meg ott de... a pisi is egy nagyobb mennyiségű vízben oldódik föl.
5: Hol vannak a gázabb emberek? Hol ítélkeznek jobban?
7: Én nagyon sokat járok Balatoni strandra a barátaimmal. Tehát mi nem vagyunk Balatonon.
5: Akkor ott vannak a gázabb emberek.
7: Igen. Tehát mi, ha nem vagyunk Balatonon a srácokkal, már nem járunk sokat, de mikor nem voltunk mit tudom, egy hetet vagy öt napot, akkor mi minden nap strandra mentünk be. Mi imádjuk.
5: De ti úgy mentek oda, mint
7: hát mi vonulunk öte-hatan, így van, igen, napszöngve beach buddy van.
5: Annyira szeretném, hogy az ember vonulást a kívül és kívülről teljesen már. Igen, ilyen bogláztásnak tűnik. Idős emberek keresik a családjukat.
7: Mi bográszunk. Az egyik barátom ledobja a török között, és oda gurul.
5: Nagyon akarok találkozni a gurulós fiúval.
7: A gurulós fiú nagyon jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombáb Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
10: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.
11: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

0: akkori Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Miskolcon kezelik a buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Rendkívül alacsony a Sajó és a Hernád vízszintje. Hűvösebb hétvége után jöhet az újabb felmelegedés. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Továbbra is Miskolcon kezelik a lengyel buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Stabilizálásukhoz műtétekre is szükség volt. Tájékoztatta a Megyei Központi Kórház közleménye. Az intézmény idegsebészeti és traumatológiai osztályán összesen 5 lengyel beteget ápolnak. A szállítható betegek nagyobb csoportjáért repülőt küldtek Lengyelországból, másokat pedig rokonaik vitték haza saját autójukkal. A családtagok számára tolmácsot biztosítanak, így közvetlenül az orvosok kaphatnak tájékoztatást a kezeltek állapotáról. Az eddig mért minimumhoz közelít a Sajó és a Hernád vízszintje. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint a duzzasztás hatására a Tiszán és a Bodrogon nem várható az előbbi két folyóhoz hasonló kis víz kialakulása. Mindössze a Tisza legfelső Bodrog közi szakaszán mutathat a mérce rendkívül alacsony értékeket. A kisebb patakoknál azonban sokfelé tapasztalhatók a kiszáradás jelei. Borsodava és Zemplénben a Bozsva, a Rongyva, a Rakaca, valamint a Vadász patak is részben kiszáradt állapotúnak tekinthető. 3 év szünet után szeptember 1-től újraindul a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Számolt be róla a BON. A Miskolc-Tiszai pályaudvar és Tiszaújváros közötti 89-es vasútvonalon naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. Az új menetrendet az ingázók igényeihez igazították, és a járatok több intercityhez is csatlakozást biztosítanak majd. A menetidő várhatóan 33 és 38 perc között alakul, a vonatok pedig Nyíklátházán, Helyő Keresztúron és Sajószögeden is megállnak. A szerelvényeken kerékpárokat is lehet majd szállítani, vonatonként 6 kerékpár számára lesz hely. A vasúti közlekedés újraindításával a térség buszjáratait is fokozatosan a vonatok menetrendjéhez igazítják majd. Gróf Dáviddal erősített a DVTK. A tapasztalt kapus több élvonalbeli csapatban szerepelt, és a magyar válogatott keretében is megfordult. Pályafutása során bajnoki címet és magyar kupa győzelmet is szerzett. Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Éjszakára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra, a tartósabb felmelegedésre még várni kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
7: hát ez
6: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
7: Előremutató, bio.
6: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvár. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrás igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
8: Zseni.
7: Ez nekem tetszik.
8: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de azt igen, meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
7: Nincs kibocsátás.
6: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
7: a birkáknak,
6: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
7: És ilyenkor olyan HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
6: Hogy birkák sétálnak?
7: Igen.
6: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
8: Nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
7: Nem?
8: Lehet bérelni birkát?
7: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
6: Figyelj, egyébként
7: van egy
6: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe. És amikor vége, akkor újra kezdik.
8: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
7: Van?
8: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelem parkodba, és ők legelnek.
6: És mindent
8: legelnek.
6: Basszus,
8: ez van.
7: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
8: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
6: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
8: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
6: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
8: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
7: És arról van nagyon szó, hogy mennyi?
8: Nem tudok árat mondani, neked nyilván kell kérni egy árajánlatot.
6: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg teheme van, Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott járunk.
8: És akkor vizsgálja a végződ, nézed a tejjel.
7: Dobjuk el a tejgen, mire számlálod. Hosszú teheneket.
6: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Gyuritka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
7: Múlt héten még nem, csak egy tője volt.
6: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
8: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda, annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
6: Levette, és elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
7: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
6: Igen, figyelj, de hogy ilyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
8: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
6: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
8: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
6: A palack.
7: Igen.
6: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt. Aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
7: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
6: Kínaiak.
8: Úgy, igen? Ott rendben.
6: Ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
8: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
6: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
7: Hát ez nagyon
6: nem igen, mész ki. Akkor munkaidő a WC szülebe megvan engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolra ezt címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugorás vagy víz, de olyan van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga.
8: De,
6: maga a víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeletdínje. Idén már
8: semmi.
6: Megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
8: A Krampuszos jelmez az jó.
6: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
8: Hold meg.
7: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
8: Mit tudja, megvennéd a boltba, mi?
6: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
8: Így van.
6: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
8: Vállalati kultúra,
6: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
7: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
6: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányt, hogy milyen rapkósa. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
8: Igen.
6: Ugye? Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívták egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
7: Hogy valaki használja a klímát.
6: Kézzel. Úristen.
7: Felállt egy brigád.
6: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szervizet volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
8: Ott van egy hivatottság, azért.
6: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
7: De egyébként, tehát hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
6: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
8: van szűrt vízünk, van tisztított
6: vízünk. Ákos főzze a kávét, van, vagy Szilárd csinálja a kávét.
7: Laktózmentes, vagy sima tej.
6: De tényleg.
7: Bubis, vagy bubitlan víz.
6: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
7: Ott meg, ennyi.
6: Abszolút. Náluk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
8: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?
4: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
3: Taxi!
2: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
4: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Párakapukkal is enyhítik a hőséget Miskolcon. A Büki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. Telefonos megkereséssel segítik a véradást. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben Miskolcon is. A következő napokban tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható a térségben, ezért az országos tiszti főorvos elrendelte az intézkedést. A város több pontján párakapukat állítottak fel, a katasztrófavédelem honlapján pedig megtalálható a közelben lévő légkondicionált helyiségek listája. Borsodabaúj Zemplénben elsősorban a bevásárlóközpontok kínálnak lehetőséget a hűsölésre. Már minden hazai borvidéken jelen van a szőlő aranyszínű sárgaságának kórokozója. A betegséget az utolsó mentésként számon tartott Bükki borvidéken is azonosították. Olvasható a Nébih legfrissebb jelentésében. Augusztus közepén Máji Miskolc és Tiboldaróc településen vett mintákban mutatták ki a fertőzést a Nébih laboratóriumában. Az érintett Borsodabaúj-Zemplén vármegyei ültetvények körül 1 kilométeres sugarú fertőzött területet jelöltek ki, ahol minden szőlőtőkét megvizsgálnak. A kijelölt körzeteken belül a hatóság elrendeli a tüneteket mutató tőkék megsemmisítését. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta a rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége. Célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
2: Szombaton mérsékeltebb melegre számíthatunk, napközben 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Térségünkben felhős lesz az égbolt, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk időnként erős lehet. Éjszakára felszakadozik a felhőtakaró, többfelé csillagfényes idő ígérkezik, gyengülő légmozgással. A folytatásban egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot várhatóan csak a jövő hét első felében érhetjük el újra, a tartósabb felmelegedésre még várni kell.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Totálkára érkezett meg egy autójogászhoz fordult kérdés. Én nem nagyon viszem így szakszervizbe vagy szervizbe az autót, de biztos mindenkinek van szervizes élmény. Hát nem nagyon szervizeltetem. Régen volt ez a szervizbe viszed az autót.
6: Hát csak elviszik az autódat a szervizbe.
5: Elviszik vissza
7: hozzá. Hoznak egy újat addig, világos, értjük. Hát ez egy más.
6: A dekupés fűrész azért mindig ott van már az évben.
5: Azt kérdezte nő, hogy jár-e kártérítés az autószerelő többszöri próbálkozásra se csinálja meg rendesen a kocsit. Ugye? Tehát, hogy itt nem márka szervizről van elsősorban szó, hanem egy általános autószerelőről. És megosztott a Total Car jogászával egy olyan történetet, hogy több mint egy éve szerelgetik az autóját, de a műhelynek nem sikerült helyrehozni a járgányt. Arra volt kíváncsi, hogy kaphat-e kártérítést tekintettel arra, hogy folyton a szervizről lévő kocsi mellé kellett egy másik autót vennie, amit tud is használni, és ez elég költséges beruházás volt. Igazságügyi szakértő bevonását kérte, és azt próbálja kinyomozni, hogy mi van ilyenkor, mikor egy sima autószerelő neked nem csinálja meg a kocsit. Hát gyerekek, ezt tudjuk, hogy ez egy kanosszajárás, nem? Ha most nem tényleg, mit tudom, egy éves az autód, vagy fél éves adonatúj, és egy márka szervizbe viszed csak egy olajcserére, hanem van egy 5-8 éves kocsit, hát ez nem mindenki átment. Tehát, hogy nekem sem, és jártam mindig ilyen autóval. Tehát elviszed egy szervizbe, vársz, aztán vagy megcsinálják,
6: lehet,
5: vagy
6: nem. Lehet, hogy sokáig fogsz.
5: És lehet, hogy nem is sokáig fogok, igen. Na, kinek milyen tapasztalatai vannak, gyerekek? Tessék, szervizelés, autószerviz, régi tapasztalatok.
7: Mi alfások nem járunk szervizbe, ugye, viszont az első autóm,
5: na,
7: életem első autója, amikor így lett egy jogosítványom, apám, képzeljétek el, letette a jogsit, mert azt mondta, hogy ő most már nem vezet, ő az egyetlen olyan magyar nyugdíjas volt, aki ezt belátta, hogy neki ez már nem kell, és azt mondta, hogy a gyönyörű, jó állapotú egyéves 1200-es ladánkat nekünk adja, vagy nekem adja.
5: No, milyen?
7: Nagyon nagyszerű volt. Mit csinált a 18 éves Rákóczi Feri? Én nem fogok járni egy ladával.
6: Belehajtották kukoricásba.
7: Nem hajtottam bele, eladtuk a ladát, és eljöttem a budapesti autópiacra.
5: Én ott voltam. Nagybani mellett, Nagykörösi út?
7: Nagykörösi út. Ahol mindenki cumira vesznek. Hát ezt nem tudom, te ismered
6: engem nem
7: vett
6: senki cumira.
7: Akkor te vettél valaki cumira, ott az biztos, hogy az tuti, hogy ott átvertek. Na, egy haverommal jöttünk, és ő mondta, hogy csak az egyes Golf, tehát arra volt pénzünk, ugye a Lada az körülbelül annyit ért, mondom, gyönyörű, jó állapotú, hogy vegyünk egy egyes Golfot nekem, mert a Volkswagen az oszta megbízhatóságnak a ne továbbja. Kicsit már gyanús volt, hogy fönt volt egy tábla az autón, hogy csak óránként egyszer van itt a tulaj, mert egyébként ő is nézelődik, minden egész órában lehet kipróbálni az autót. Kipróbáltuk egy ilyen fosliba zöld színű, a barna olyan, mint hogyha teleszarták volna azóta belseje.
6: Hát ment a személyiségedhez?
7: Teljesen tökéletesen, köszönöm szépen. Megvettük ezt az autót, elértünk vele Kecskemétig, ahol megálltunk kávézni, ez egy 80 kilométer, és az autó nem volt hajlandó beindulni. Na oké, vártunk egy kicsit, szerelőt hívtunk, aki megnéz, azt mondta, hogy nem tud velem, se semmi baja nincsen szerinte, várjunk egy kicsit, leült a motor, elindultunk újra, hazamentünk Békés Csabára, fél évig állt a szervizbe az akkor megvásárolt autó, és soha a büdös életbe nem sikerült belőle kocsit csinálni. Soha!
5: Na, de az kinek a felelőssége? A tiéd, hogy szar autót vettél, vagy igen. Az autószerelőjé, aki tényleg azt mond, amit akar? Hát régen az autószerelés az ilyen szabadrablás volt. Tehát ugye bementél, hülyének néztek, fékbetét, olajcserél, semmit nem cseréltek ki. Ma már nem tudom, hogy jobb-e a morál egyébként. Jobb lett a morál?
6: Hát nem... Én azt hallottam, igen? Most az lesz az új trend, hogy bérelsz, hogy bemész az autóddal egy ilyen szervizbe, és azt mondják, hogy bérelj egy ugyanilyen autót. Valamilyen
7: amíg ők javítják?
6: Igen, és ők kicserélik benne, mondjuk, hogyha neked rossz a váltód, akkor kicserélik a váltót a bérelt autóban erre az autóra.
5: Ja, értem.
6: De donort vigyél magadra.
5: Ja, hogy vigyél egy donort. Vigyél egy donort.
6: Olcsóban megúszod. Én ilyeneket hallottam mostanában.
5: Ezt mondjuk simán el tudom képzelni.
7: De azt meg mekkora kicsesés azzal, akitől bérelsz.
6: Hát ezek ugye nem nagy cégek, és ugye gondolom az mögötte így
7: fenyelik
6: a...
7: mi?
6: Hát úgy gondolnak erre, hogy az egy nagy céget megkárosítani, gondolom nem olyan, mint egy embert megkárosítani, de nyilván ez nem így van, csak mondom, hogy azért okosak azért az emberek. Tehát
5: na de figyelj, de régen az autószerelés, én nem tudom most mennyit javult, de mondjuk nem márka szerviz, hanem egy sima autószerelő. Tehát régen tényleg az volt, hogy bementél, és a gatyádat lerabolták, nem? Tehát még azt mondta, hogy féktárcsát cserélt, még fékolajat, még a fékpofát is kicsit, itt még talált valamit, na most akkor kettő először. Akkor a szimeringek, akkor a gömbösze, a összekötő gömbfej, az ilyen gömbfej, fogalmat se volt, hogy mit cserélt le. Azt mondott, amit akart, és álltál hülyén.
6: A fluxus kondenzátor megint eldugult.
5: Igen, és levet, látta, hogy milyen autót viszel be, és nagyjából úgy mondta az árakat. Nyilván most már azért valahogy ez normalizálódott. De régen ez, szerintem az autószerelő lelkén száradt csak az, hogy mennyire volt jó indulatú. De mi van akkor tényleg, ha egy hónapig, két hónapig szereli az autódat? Azért ez egy jó kérdés.
7: Kérhetsz kártérítést, kérhetsz
5: szerintem
7: egy
5: semmilyen jogod. Á, csere autót egy sima autószerelőtől?
7: Hát ott áll nálad, tesó, és nem tudod megcsinálni. Én kifizetem, de hát egy hét alatt azért rakjál már össze egy normális autót belőle.
6: Szerintem az csak márka szervizben van ilyen szolgáltatás, hogy csereautót kapsz.
7: Ott is, ha fizetsz leginkább.
6: Én nagyon sok pénzt adok a Nyíregyház egyik márka szerviznek, mert anyám minden évben eléged egy kuplungot.
5: Az jó. De hát muter hozzá.
7: Mama nem ügyes akkor. Vegyél neki
6: nem,
7: automatát.
6: Ő nem, csak ragaszkodik a tradícióihoz, és azt mondja, hogy ez egy jól bevált vezetési módszer. Miért változtatnék? Kettesben, 60-na? Simán. A lényeg, hogy odaérjünk, nem?
5: Az és nem vált hármasban, az Istennek se vált.
6: Folyamatosan csúsztatja a kuplungot, de mintha nem lenne holnap, mint ezen múlna, tehát nem tudom, hogy mi lesz, és minden évben. És már amikor látom, hogy hívnak a 42-es körzetszám, tudom, hogy ez pénzembe fog kerülni. Nagyon kevés.
5: Mert tudod, hogy anyád leégette a kuplungot?
6: Igen. Most tudom az új árfolyamokat, hogy nem olcsó egy kuplung, csak mondom nektek.
7: Az igazán bosszantó, amikor bejársz a szervízbe, tehát már hosszú ideje ott van a kocsid, és látod, hogy a te autód az nem a szervízben áll, hanem a szervíz melletti placon, és már benőtte a gaz.
6: Már a macskák fekszenek rajta, meg
7: hogy még csak nem is törődnek a kocsiddal.
5: Hogy hozzá se nyúlj.
7: Igen, hogy így időről időre bemész, és a kocsid még mindig ugyanott áll, ahova teleparkoltad, tehát rá se nézett.
5: Hányszor jártam így, úristen, mikor még saját autó volt, és akkor volt Mitsubishi-m, volt Volvom volt, GTI, minden autón végigmentem. De mikor bementél már ezekbe az autószerelő műhelyekbe, láttad jobbra lebontva egy fél asztra, balra kiszerelve valami kocsi motor, és vártad ott, úristen, mikor Range Roverem volt, atyaisten, még egy régi Range Rover, és bementem Range Rover szervezésen, félig szétbondott Range Rover, és oda mentél két hét, most ugyanúgy állt a kocsid, hozzá se nyúl, és azt mondta, holnapra kész vagyok. De ember, két hete itt áll az autó. Hát semmi, azt se tudod, mi... Holnapra meg vagyok. Egy hét múlva még mindig nem nyúlt a kocsithoz. Ezek rém történetek azért.
6: A kis porréteg már rátelepedett a kocsidra, tudod?
5: Igen.
6: Tudod, hogy soha senki nem nyitottak ki az ajtaját, vagy semmi.
5: Tudod, hogy nem nyúlt hozzá. Igen. Majd hozzá nyúlt nagy nehez, és azt mondod, hogy sajnos nem, az alkatrészre várni kell. Igen. Azért milyen jó dolga van az embernek, nem tényleg ezekkel a úgynevezett márkaszervizekkel. Nyilván horror, de hogy azért oda betó, azért ott már van valamilyen szolgáltatás. Még ha sokszor brutál áron is, mert a rezsióra díj az olyan, hogy az tényleg nagyon horror. Úgyhogy órában van elszámolva.
7: Meg egy picit ott arra gondolsz, hogy ők értenek hozzá, ugye? Igen. Hogy egy márkaszerviz, hát azért igen, az, igen, csak, igen, a az márkára csak azzal van.
5: Így van.
7: Rágyógyulva van leírása, van alkatrésze, van technológiája, mindene van. Míg az ilyen autószerelő, aki azt mondja, hogy hozzám bármit hozhat, az egy nehezebb dolog. Meg az új autókkal már nem is tudod megcsinálni.
5: Igen, de a nagyon rosszban sántikáló régi autószerelők ideje azért remélem lejár. Akik kisebb családokat rángattak le olyan vagyonokkal, mert tényleg azt mondtak egy 4-3 gyerekes családapának, amit akartak, mert nem értett hozzá. 90-es, 2000-es évek nem, hát azért akkor még nem mindenki ilyen nagyon jó autóval ment, amit márka szervizbe vittél.
6: A márka szervizben azt fizeted meg, hogy jól szituált emberek vernek át magasabb színvonalon.
5: Igen, ez egy jó megfogalmazás. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy milyenkor a helyzet itt a Total Car cikke alapján. Gombolai Évával beszélünk. Hello Éva, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggel.
5: Az Asszi jogszerviz jogtanácsadója. Na, ez a Total Car-os cikk, ez egy érdekes dolog. Itt egy éve várja az ügyfél, hogy kész legyen az autója, és ugye autójogászhoz fordult. Nem is tudom, hogy van ilyen autójogász. Az érdekes. Mármint a totalcar.hu autójogászához fordult. Szóval...
8: Igen.
5: Igen, mondjad?
8: Az a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a leges-leges leggyakoribb problémák azok az autókkal kapcsolatosak, akár így, mint a szerelés, akár úgy, hogy használt autóvásárlás, akár úgy, hogy baleset, úgyhogy nagyon nagy szükség van autójogászokra.
5: Nem is tudtam, ez nagyon tetszik, ő autójogász. Csak és kizárólag autós ügyekkel foglalkozik. Ilyenkor van kártérítés? Most nem márkaszervizről van szó szerintem, hanem csak egy simáltan a szervizről. Egy éve van a szerelőnél az autója, kellene a szerelőnek ilyenkor valamilyen kártérítést fizetni?
8: Én egy picit távolabbról indulok, ez olyan ez a szerelő választás, mint a Harry Potterben a minden ízű drazsé, tehát kérdéses, hogy milyen autót és milyen szerelőt fogsz ki. Járhat kártérítés, azt szoktam példáként felhozni, hogy legtöbb esetben az emberek nem teljesen teszik azt össze, hogyha azt mondjuk, hogy szerződés, akkor nem tudom, egy ilyen bonyolult szoftverfejlesztési szerződésre gondolnak, vagy maximum az ingatlan adásvételre, de hogy ez az odaadom a szerelőnek az autót, hogy javítsa meg, ez egy szerződés. És itt ez a lényeges pontja, hogy az, hogy mire vonatkozik a szerződés, tehát mire adunk megbízást, ez alapján mi igenis, hogy felelősségre tudjuk vonni, számon tudjuk kérni, csak a legtöbb hiba az pont ott következik be, hogy nem írunk róla semmilyen papírt, tehát nem történik egy munkalapfelvétel sem, úgyhogy amikor mi járunk a bíróságra ilyen ügyekben, akkor mindig ott kell kezdeni, hogy egyáltalán mire adtak megbízást. Nézze át, keresse meg a hibát, cserélje ki a kerekeket, tehát ez egy fontos kérdés. De egyébként igen jár, tehát abban az esetben, hogyha be tudjuk ezt bizonyítani, hogy itt a szerelő valamit hibázott, akkor járhat.
5: Na, az jó, de hát ki az, aki szerződést köt egy szerelővel?
7: Senki.
5: Nem kötök szerződést. Hát bemegyek, fél, meg tud csinálni, mi van? Nyikorog a fék. Jó, gyere érte két nap múlva, szétszedjük, mondjuk, hogy mit találtunk. Csörög a szerelő, megmondja, mit talált. Oké, van rá pénzem, nincs rá pénzem. Cseréld, ne cseréld. Tehát szerződés nincsen nagyon, nem? Vagy
8: van szerződés, csak kérdés, hogy van-e nyoma. Tehát szóban is lehet szerződést kötni, úgyhogy ez attól még szerződés lesz mindenféleképpen. Hogyha egy munkalap van, az már rettenetesen csodálatos, tehát hogy az első, vagy amit én ilyen esetben szoktam javasolni, hogy legalább egy munkalapot vegyenek fel, ez azt jelenti, hogy utána látszódik az, hogy mire személyre is vonatkozott ez az egész történet, mert a történetek azok tényleg elég meredekek tudnak lenni, olyan ügyfelektől kezdve, akik egy spáros táskában beviszik a motornak a darabjait, hogy akkor ebből most csináljanak valamit, a szerelőnek is érdeke, hogy lehessen tudni, hogy miből indultak ki. Vagy a másik, tehát van olyan történetünk jelenleg és folyamatban, ahol hosszú időn keresztül szerelgették, az hagyján, hogy visszakapta az ügyfél úgy, hogy ez most működik ez az autó, de amikor másnap beindította, akkor konkrétan az egész ott egy pillanat alatt égett le. Tehát, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy nem valami ilyesmi sztoriban találjuk magunkat, és amikor már nem csak arról szól a történet, hogy egy kis ideig, és azért ez a kis, ez jelenleg tényleg sokszor hónapokat jelent, nélkülöznünk kell a kocsit, de utána konkrétan mondjuk leég, vagy tényleg javíthatatlan lesz, amit Feri is mondott, akkor ezeknek nagyon nagy jelentősége van. Tehát kell egy munkalapot felvetetni, kell pontosan rögzíteni azt, hogy mi volt az a feladat, amivel mi megbíztuk, és aztán utána azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szerelési munkálatokra 20 ezer forint felett vonatkozik egy fél éves jótállás. Tehát 20 ezer forint alatt ma már nem sok minden történik egy autóval, tehát ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy utána bármilyen probléma esetén mi igenis visszamehetünk, és a másik félnek, tehát a szerelőnek kell azt bebizonyítania, hogy ő jól csinálta meg az autót, akkor egész messzire juthatunk a jogainkkal, úgyhogy ebből is levezethető az, hogy tényleg mind a kettő félnek az az érdeke, hogy az elején azt a fél percet szálljuk rá arra, hogy mit is kérünk mi tőle.
5: Fél évig én visszamehetek? Van jó tárás a szerviz után? Ezt nem is tudtam.
8: Igen.
5: Tényleg?
8: Nem csak. Tehát, hogy ez bármilyen szerelőre vonatkozik. Tehát nem csak márka szerviz, nem csak amikor még az autóra vonatkozik a jót. Úgyhogy itt nagyon szerencse, jogszabály nem változott kismillió éve. Régebben a 20 ezer forint az már javítást jelentett, ma azt jelenti, hogy begurult a szervizbe.
7: Ránéztek
5: körülbelül.
8: Így van.
6: Remélem, anyám hallja ezt. Mert az azt jelenti, hogy ha fél éven belül égeted el megint a kuplungot, akkor ingyen van.
8: Az hagyjen, de ha a szerelője hallja, akkor innentől kezdve őt az országban nem fogadják sehol sem. Tehát ez ugye képzeljétek el azt, hogy 4 millió, körülbelül 4 millió autó fut az országban most, ebből évente minden ötödik az gazdát cserél. 15 éves az autóknak az átlag életkora. Tehát, hogy azért itt szerelni való, az van, ez egészen biztos, és az a kiinduló pont, hogy azért az autóknak az állapota az nem annyira jó, mert vannak ilyen jó gazdák, mint amit Balázs is mondott, hogy nem szervizelteti az autókat. Tehát ebből azért az következik, hogy ha a szerelő is így nekiesik, sok mindent találhatott, nem feltétlenül az ő hibája lesz az, hogy éppen az autónak tényleg valamilyen javíthatatlan problémája van, mert nem volt rendesen karbantartva, de hogyha nem jár el körültekintően, akkor itt a felek egészen komolyan egymásba tudnak bonyolódni.
5: Hú, mekkora macera ez, azért most jönnek vissza a régi élmények, tényleg. Tehát, hogy így azért ez egy nagyon, nagyon nagy küzdés. De legtöbbször gondolom, hogy az ügyfelek benyelik a békát, nem is tudják, hogy átvágták őket, fogalma nincs, hogy tényleg kicserélték az autójában, tehát azért ez egy nehéz. Nehéz bizonyítási folyamat.
8: Nehéz, illetve az a nehéz, hogy ma már annyira hozzá vagyunk szokva az autóhoz, hogy pont amikor az autót nélkülözzük, akkor egészen hamar bele tudunk fáradni abba, hogy most még utána a szereléssel is hadakoznunk kelljen. Én innét is üdvözlöm a saját autószerelőmet, mi ezt végigcsináltuk, volt egy közös kalandunk, amikor a saját autómat be kellett adni, egy alkatrészt cserélni. Először telefonált, hogy nem jött meg az alkatrész, akkor utána megjött, de még egy kicsit bejött egy sürgősebb munka, és akkor amikor készen lett az autó, akkor kifejelte a szélvédőt az ellenőrzés közben, úgyhogy új szélvédő lett, és amikor már mondtam, hogy oké, én ezt értem és rendben van, de most már kezdett kicsit gyanús lenni, hogy még mindig nincsen kész az autó, akkor mondta, hogy de most már csütörtökre mindenféleképpen készen lesz, csütörtökből lett kedd, telefonált, hogy rendben van, akkor ő most ki is hozza, mert hiszen annyira késett az autójavítással, és akkor este 6-kor felhívott, hogy nem tudja kihozni, mert a kórházban van, ráesett az autó. Nem az enyém, egy másik. És na ez volt az a pillanat, amikor már én a saját autómat is úgy láttam, hogy biztosan szét van szedve, és már el is hagyta az országot.
6: De bementél a kórházba hozzá?
8: Nem, mert nem hittem el neki a sztorit, úgyhogy mondtam, hogy engem nem érdekel, hogy hogyan csinálja, de a kocsit én ma szeretném visszakapni. mondta, hogy rendben, akkor a kollégája visszaadja, amikor a rendőrségi kihallgatásról kiengedik itt a baleset miatt. Hát akkor, amikor ott láttam a róla levágott nadrágot tehát ott a felelő műhelyben, hogy ez tényleg bekövetkezett ez az eset, akkor egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, de egyébként egy nagyon állatorvosi ló eset volt, mert hogy ténylegesen van olyan, amikor nem jön meg egy alkatrészt, valamikor olyan hibát talál, ami egyáltalán nem is volt feladata, hogy megcsinálja. Egész egyszerűen fogynak is a szerelők így létszámban az autókhoz képest. Tehát az, hogy egy ilyen egyéves szerelési művelet az hogy jön össze. Van olyan, akitnek tényleg így fel sem tűnik, hogy fél éve az autón bent van, és tényleg
5: hát
8: nem telefonál rá. Igen, de az idő, tehát hogy amikor hozzánk kerül egy ilyen probléma, és
5: Igen. De hogy akkor lehet benneteket keresni jogszervis tanácsadásként. Valaki támogatja az autótulajdonosokat is. Nagyon köszi. Oké, örültünk, köszönjük, köszi Éva, puszi, ciao.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gluténmentes mennyország a Szent Rókus gyógyszertárban. Kínálatunk készre sütött, fagyasztott gluténmentes finomságokkal bővült. Ízletes, sós és édes pékáruk várják a gluténmentes étrendet követőket a hét minden napján. Augusztus 23-án 10 órától ingyenes kóstolással is készülünk. Szeretettel várjuk a miskolci Szent Rókus gyógyszertárban.
3: Készen álltuk egy jövőbemutató családi kalandnapra. Augusztus 29-én szombaton vár a Bosch Jövőbarát Tech kalandnap Miskolcon a Deák téren. Digitális nyomozójáték, VR e-bike élmény, reflexfal és kerékpáros ügyességi pálya az e-mobilitással foglalkozó miskolci Bosch szervezésében. Bosch Jövőbarát Tech kalandnap. Élmény kicsiknek és nagyoknak.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
2: Az 50.
4: És

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől, 49. Alok.

0: 43. lett aztán David Guetta-tól OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims, Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget You követ.
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, Rádió 1-es újdonság. És Blondis ma este 6 órakor itt a stúdióban zenél majd egy budapesti fellépés előtt. Nagyon várjuk, hogy milyen szettet hoz majd nekünk, mivel készül egy ilyen élő rádiós fellépésre. Blondis zenéjére alapvetően egyébként jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, ebben a dalban is hallható. Én már nagyon várom, hogy jöjjön. Tessék velünk rádiózni egész nap, 6 órakor pedig különösen. Ez az újdonsága, a 40.

0: itt a Rádió Egyen, közlekedési infók az igazi mai slágerek között. Többen is jelezték, hogy ma is terített az M7-es a Balaton felé haladva Törökbálint és Martonvásár között, csak türelem a torlódásokban. Papi pedig azt írta, az egyes főúton lezárás van Mosonmagyaróváron, a Magtár utca és a Kápolna tér között. Terelés van és terelőút. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon a Forrodrot 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 30

Rádió 1-en ez a Top 50, csak igazúban is sláger megy. Nemrég meghallgattunk egy popballadát Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól. Végig énekeltük a Die With A Smile-t a 35. helyen, a

Machine, Out This Soul, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akár csak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: Top 50-ben 30. volt a Ladari, Ladótól, Joel Corey-től a Be Alright a 29.
1: Rádió egy Top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is, lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon. Egyébként a legutóbbi Pókember filmhez is jutott Tame Impala dal, szóval ő most nagyon pörög. Ez a dal Jenny és Boys Noize remixben szól, Tame Impala Dracula a 28.

itt a rádió egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 27. Alex Warrentől

0: Irántől és Martin Garrix-től a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió 1-en Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádio Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 25.

0: Évek múlva is mosolyogva emlékezhetünk vissza. Drága Rádió 1-esek, augusztus utolsó előtti hétvégén, ha végignézzük az elmúlt hónapokat, hát nagyon remélem, hogy ilyen volt. Ez a dal a 24.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is

Metszászári, Hugel, Sonic, It Feels So Good, 22. És ezután jött Kérdőtől a Turn the Lights Off.

0: 1, Top 50, és varázslat, de Lady Gaga még mindig a Top 20-ban van ezzel a dallal. 18. Abracadabra, 17. lett Accent, Sera, Misha Miller és Don't Leave.
1: Rádió 1 Top 50, a 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet

0: 13.
1: A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burna Boy, Die Die, azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a célja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ezt követte Tóth Abigail és Axel dala a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Sam Feldt, Rehab vagy a Switch Disco zenéit, annak van egy szuper jó hírem. Ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight. Valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik. A Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Sam Feldt.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening.

itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a rádió egy legnagyobb kedvenceivel. 2026-34. hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Sam Feltől, a Swiss Disco-tól és Rehab.

0: Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's alone. Hetedik, Hyperton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, hatodik. Taylor Swift, Opalite, ötödik. Sam Feld, Hearts Like Mine, negyedik. Tartja dobogós helyezését, harmadik a héten Purple Disco Machine és a Hurts Wonderful Life. Kamrad, Be Mine a második.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: New Religion. Érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról. Imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki. Simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostanában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibica

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi új Rádió 1 Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
9: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
10: Taxi!
9: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
11: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egy hónap után ismét várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepen. A hétvégén újra lehet sétálni és ismerkedni az állatokkal, tájékoztat a miskolci városgazda. A nyílt nap célja, hogy gazdát találjanak a telep védenceinek. Továbbra is Miskolcon kezelik a lengyel buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Stabilizálásukhoz műtétekre is szükség volt, közölte a megyei központi kórház. A szállítható betegek egy részéért repülőt küldtek Lengyelországból, másokat rokonaik vittek haza. Az eddig mért minimumhoz közelít a Sajó és a Hernád vízszintje. A kisebb patakoknál is sokfelé tapasztalhatók a kiszáradás jelei, közölte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A Bozsva, Rongyva, Rakaca és a Vadászpatak részben kiszáradt állapotban van. Egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot jövő hét elején érhetjük el újra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy nagyon kellemes szombatot kívánok mindenkinek. A hosszú hétvégében vagyunk benne, javában a stúdióban Kis Gábor, Miskolcon és környékünkön. A jó zenék itt vannak, ma is érkeznek egymás után, a pop, illetve dance slágerek. Ezeket kevergetem 13 óráig a Rádió egy déli mixében. Jön egy amerikai énekesnő, aki Európában sikeresebb volt a dalával, mint odahaza. Ő Gail.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap a gyengén felhős időjárás lesz a jellemző itt Miskolcon, illetve környékünkön. Ettől függetlenül lehet mondani, hogy a 30 fok feletti hőmérséklet az nem csökken, 30-32 fok az, amire számíthatunk majd maximumként. A hajnali órák lehetnek frissek, 18-20 fokos értékkel. A következő dal kapcsán bármilyen hihetetlen, Rihanna neve nem került elsőre szóba, és a dal szövegét mindössze 14 perc alatt írta meg az ausztrál énekesnő dalszerző. Szia! Na így született valahogy a Diamonds, és biztos vagyok benne, hogy sokaknak mind a mai napig nagy kedvence. Ez a rádió egy déli mixe. Benne meg is hallgatjuk ezt a tracket teljes egészében.
1: Shine bright like a diamond.

0: ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hogyha átlátogatunk Barcikára, akkor figyeljünk, ott a jó szerencséten számíthatunk radarra, a 35-ösön Tiszói városnál, a 37-ösen pedig a Miskolc-Gesztei közötti szakaszon.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Ez a dal is olyan, a szövegére is érdemes figyelni. Driver's License, ez következik. Olivia Rodrigo énekel a Dailymix-ben.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert itt van a hétvége, ami alkalmas lehet arra, hogy ünnepeljünk egy picikét, főleg, hogyha van mit, a Mennyhértek, illetve a Miriamok névnapot tartanak ma, Isten éltesse őket itt Miskolcon és a környéken, a születésnaposokkal egyetemben, akik lehet, hogy tényleg bulit csaptak, vagy csapnak, esetleg tervezik ezt az esti órákra. Martin Garrix-el az biztos, hogy bemelegíthetünk erre is. A rádió egy déli mixében most emelek a tempon. A Matisen Szetkóval közös dalát hozom el a holland producernek. Már itt is van velünk a Butterflies.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert jön már az újabb óra, itt lesznek azok a kedvencek, amiket nagyon-nagyon szeretünk, bizonyán folytatjuk tovább a jó zenék sorát itt Miskolcon, énekel Taylor Swift. Igen, hamar beleszerettünk ebbe a dalába, The Fate of Ophelia, ezzel kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Radír, fűszer.

0: Ötletek, uzsonnás doboz? Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
1: A Mercedes-Benz Miskolc bemutatja 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-től 12-ig. Magyarország Nemzetközi Filmfesztiválja. Jegyelővétel jegy.cinefest.hu. Programok cinefest.hu.
2: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombák Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánok. Itt Miskolcon az újabb dalok jönnek, és egymás után a stúdióban Kis Gábor még mindig, és az a Rádió 1-es DJ következik most, aki óriási rajongó táborral bír. Többször nyerte már el az év DJ-je kitüntető címet, és mindig a saját dalait is nagyon szeretjük. Regán Lilitől érkezik egy friss track most itt a Rádió 1-en. A címe egyszerű, ez a Hill Me. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. A trafira figyeljünk, mert könnyű esetleg vele szaladni a 37-esen. A Miskolc-Gesztely közötti szakaszon készülhetünk akár erre. Barcikán a jó szerencséten, de Tokajban és Tiszaújvárosban is csekkmentes hétvégét kívánok.
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Friss dal érkezik most itt a Rádió 1-en, Blondistól, a 2026-os fesztiválok nagy kedvence ez a track. Lehet memorizálni. Jön a Lovers on the Dance Floor.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

3 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap pedig itt lesz a gyengén felhős időjárás, ezt ígérik a meteorológusok, a hajnal kifejezetten akár friss is lehet, 18, illetve 20 fok közötti hőmérsékletre számítsunk, mondják, napközben pedig még marad a 30 fok feletti tartomány, 30-32 fok, ott tetőzik valahol a hőmérőhiganyszála. Edward Maja örök zöldjével folytatjuk tovább a Rádió 1-en a Stereo Love-val.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert nem kell ugyanolyan egyéniségnek lenni, a zenei kémia attól még működhet. A következő dal erre egy jó példa. Ed Sheeran és Justin Bieber énekelnek duettet, jön az I Don't Care, imádjuk, aztán a mikrofon mögé Kis Márti érkezik. Mi találkozunk holnap ismét. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
6: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancslistájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ producer kollaboráció, Switch Disco Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Tehát lehet, hogy vége van a foci VB-nek, már itt van a hátunk mögött, de Shakira és Burna Boy dala, a VB hivatalos himnusza, Die Die folytatja a diadal útját. A héten például az egyik legnagyobb brit kereskedelmi rádió top 40-es listáján az első lett, de a hivatalos brit listán, a 100-as listán a második helyen tanyázik, úgyhogy jó eséllyel még az első helyet is megkaparinthatja. A negyedik ezen a listán például a Moving to the Sun üggel dala, amit a Rádió 1-es DJ-k is játszanak. Hát a háttérben szerintem elégedetten koktélt szürcsöl közben Ed Sheeran, aki a dal társszerzője. Shakira, Burna Boy, Die Die!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Kenji, Bambuli. Na hát ez is egy olyan dal, amit a Rádió 1-es DJ-k vezetek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig lehet találkozni a Strand Fesztiválon Zamárdiban ma is. Természetesen a Rádió 1-es és nem mi meglepő. Diszkósít 8 órától, aztán Kollár 9 órától, 10-től Pullmax, 11 Lavigard, Stadium Max, Yamina és Lodfibegi. Jauri, jó, magával ragad mindig ez a dal. Ja, és nagyon fontos, ma élőben még

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismerti. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy 5 óra múlva kapcsoljuk a külső helyszínünket, Zamárdit, a Strandfesztivált, azon belül is természetesen a Rádió 1 stage-et, de minden ezzel kapcsolatos tudnivalót mutatok, és azon Taylor Swift dalát nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibic

0: találkozzunk a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzat.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Ja, apropó hosszú hétvége. Írt nekünk egy Rádió 1-es. Hello Márti, sajnos itt Ausztriában nincs hosszú hétvége. Szomorú emoji. Ma is nyomjuk, de itt is csak a Rádió 1 szól éjjel-nappal. Hát akkor most is jó zenét kaptok. Fast Boy, Good Life, és nem elfelejteni, kevesebb mint 3 óra, és Blondie is, a kanadai sztár DJ producer élőben mixel a Rádió 1 stúdiójából. 8 órától pedig kapcsoljuk a Strandfesztivált.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bianca, köszi a közlekedési infót. M1-es autópálya, 42-es kilométer Győr felé. Korábban három személyautó összeütközött sajnos a belső sávban, úgyhogy az egy sávra szökülő pályaszakaszon 10 kilométeren át arra szól a kocsisor. Balesetmentes kilométereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió S csak igazi mai sláger, megy 6 órától pedig a kanadai sztár DJ producer Blond is mixel innen a budapesti stúdiónkból, és hát Kanadáról jut eszembe, ott lépett fel a minap Ed Sheeran, őt hozom most, mégpedig Torontóban 50 ezer fő előtt. Az nagyon komoly. Ed, gratulálok, az már majdnem egy DJ Oti buli. Arulról súrról a DJ Oti kategóriát. Jó, azért ő akusztikus gitárral egyedül lépett fel, de azért na, az igen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 órától Blondish Mixel, nagyon-nagyon várjuk már ide a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A kanadai Star DJ-t itt van már Budapesten, azt néztem az Instagram sztoriában, hogy megett az első gulyáslevest, és

vér nem válik vízzé, ugye blond és Vivien Bakos magyar származású, bár Kanadában született, ott is nőtt fel. Nagyon sok mindent megtudunk majd róla 6 órától, mert hogy ő fog mixelni a Rádió egy budapesti stúdiójában. 5

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek, és hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Senki többet harmadszor? De! Harmadszor is vasas napok. Ráadásul 5 éves a Vasas Szerszámközpont. Ezért augusztus 28-án rendkívüli akciókkal várunk. 29-én pedig Ugrálóvár, Vásári Forgatag, Csodamalombár Színház, Galiba Társulat, Duma Színház, Zalán, Mega Kobold és Nirvana Tribute Koncert. Vasas napok 2026. augusztus 28-án, 29-én. Találkozunk a Vasasnál az Újgyőrin. Ugye ott leszel?
4: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
5: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Büki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. A Nébih jelentése szerint májban Miskolcon és Tiboldaróczon vett mintákban azonosították a korokozókat. Az érintett ültetvények körül kijelölt körzetben minden tőkét megvizsgálnak. Biztonságosak a Borsodabó-Zemplénben ellenőrzött játszóterek. A legtöbb helyszínen mindent rendben találtak, csupán néhány esetben írtak elő friss felületkezelést. Mondta a rádiónknak Edvan Norbert fogyasztóvédelmi szóvívő. Az üzemeltetők mindenhol rendelkeztek az időszakos felülvizsgálatot igazoló dokumentummal. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Miskolc több pontján párakapukat állítottak fel. A légkondicionált helyiségek listája a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot jövő hét elején érhetjük el újra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Tears on the Dance Floor a héten bekerült egyébként a Billboard Dance Airplay chartba, úgyhogy nagyon-nagyon előkelő. Blond is nálunk fog mixelni itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában 6 órától. Nagyon-nagyon várjuk őt.

0: Közlekedési információ már is a Rádió 1-en. Danitól kaptam, aki az M1-esen járt, vagy jár még éppen. Tatabánya térségében történt egy baleset, azt írja, az 56-os kilométernél. Ezért torlódás van. Járhatóak már a sávok, de torlódik. Tehát még egyszer M1-es 56-os kilométer Tatabánya térségében volt egy baleset. 0620 311 111 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! 5 órától Cookie Mix-el, 6 órakor pedig a kanadai szupersztár DJ-producer Blondie is érkezik a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió S csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes, pihenős, feltöltődős és élményeket gyűjtős négy napos hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. 5 órától pedig kifulladásig non-stop buli, de tényleg ezt osz szerint kell érteni. Before Party Show Kukival, és 6 órakor érkezik a stúdióba a kanadai DJ producer Blond is, és 1 órán át mixeli élőben az igazi mai slágereket. 8 órakor pedig kapcsoljuk majd a külső helyszínünket, Zamárdit, a Rádió 1 stage-et, mert hogy a Strandfesztivál így a finiséhez érkezett, úgyhogy nem érdemes tekergetni sehova, ez a Rádió 1.

0: egy, csak igazi mai sláger megy. Tadadadam! Itt van már egy szép barna férfi a stúdióban, fehér pólóban, de nem sokára látható lesz a YouTube élőnkön. Kuki!
1: Hello, Marti! Sziasztok mindenkinek!
0: Na hát ezzel a vidám lendülettel és energiaszinttel indul majd a Before Party is.
1: Yes.
0: Aztán érkezik 6 órakor ide a stúdióba Blond is.
1: Kedett közös kép.
0: Hát az a minimum, Kukikám. Hát kérlek szépen, mert francia dal következik, konferált fette magad.
1: Bien sûr! Mesdames et messieurs, voici Yves V. Et dernière danse sur Radio 1, que des tubes d'aujourd'hui.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig a készlet.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: De van olyan szülő, aki azt, hogy legyen nála a telefon az iskolában.
11: Komolyan? Hogy mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még. Hát persze.
10: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent alá tesz, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem inkább arról van. Szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig a beleállnának felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, akik elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 percen beszélnek, röhögnek, medenciznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
12: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
11: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted. Érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni. Hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is, de nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd TikTokozni.
12: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
10: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egy hónap után ismét várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepen. A hétvégén újra lehet sétálni és ismerkedni az állatokkal, tájékoztat a miskolci városgazda. A nyílt nap célja, hogy gazdát találjanak a telep védenceinek. Továbbra is Miskolcon kezelik a lengyel buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Stabilizálásukhoz műtétekre is szükség volt, közölte a megyei központi kórház. A szállítható betegek egy részéért repülőt küldtek Lengyelországból, másokat rokonaik vittek haza. Az eddig mért minimumhoz közelít a Sajó és a Hernád vízszintje. A kisebb patakoknál is sokfelé tapasztalhatók a kiszáradás jelei, közölte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A Bozsva, Ronyva, Rakaca és a Vadászpatak részben kiszáradt állapotban van. Egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot jövő hét elején érhetjük el újra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A műsor támogatója a Burger King.

0: magyar származású, ezt nem tudom, tudta.
1: Tud magyarul? Mint én?
0: De én azt gondoltam, hogy biztos nem tud magyarul, mert hogy kint Kanadában született, de... Hát úgy tud magyarul, mint te.
1: Azt de akkor várjál, nekem egyébként, hogy tudsz franciául? Hoppa!
0: Hát lehet, hogy ők Kanada francia részén is bizony. Sokat tartozgatott, és kiderült, hogy egy kis poliglottal van dolgunk, de nagyon, nagyon helyes, amikor magyarul beszél. Engem is meglepett, hogy mennyire szépen beszél magyarul.
1: Kahatka, te itt leszel?
0: Igen, igen, itt leszünk, és nagyon, nagyon várjuk. Hát figyelj, a Blond is azért ilyen helyeken lép fel, hogy mit tudom, Tomorrowland, Pacsa, Ibiza, szóval, hogy ilyen nagyon nagyban.
1: Pacsa az enyém.
0: Lájkolgatja a posztjait, az Oliver Heldens.
1: Ja, az enyém is.

Zik Blondish, és élőben fog mixelni, és az érdekesem esélyt szól, szia Kuki, mai üzenetem kicsi szívem nem ismét volt egy boldog hetem, sok időt töltött el velem, hidd el, ezt is meghalalom, hisz csak te vagy boldogságom, valak este szokás szerint, pedig is hiányzol, imádlak, szeretlek, puszi, baba, jó, baba, és vele kikerezi tőlem, hatkor is lesz előtt, Tamás, Redéről, igen, Tamás, élőben fog mixelni, Blondish.

0: sok helyen DJ-zett, de ennél nagyon érdekes, hogy ennél szerintem összetettebb az ő személyisége. Képzeld el, hogy nagyon szoros kapcsolatot ápol a rajongóival, kb. Úgy, mint a Lady Gaga. És hát közben
1: én
0: vannak ilyen...
1: Én rájogó Lady Gaga, nem tudja, hogy létezek.
0: Jó, kivéve téged. És van egy ilyen környezetvédő projekt, és annyi mindenről lehetne vele beszélgetni. Ugye ez a mix, ez nem biztos, hogy alkalmas lesz, hogy teljesen megismerjük, de egy picit megismerjük őt, arra mindenképp, és hát az energiáit. Ugye ő azt szokta kommunikálni, hogy minden energia, és ezt én is abszolút ezt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mit mondasz, hanem az a ahogyan. Például a te személyiséged is, Kuki, most így szembe dicsérlek téged. Én veled kapcsolatban sokszor megállapítottam már, hogy nálad az ahogyan. Ez igazán vicces, és az a rész az az energia. Igen.
1: Aj, de aranyos vagy. Ilyet bepürülök, pedig jó barna vagyok. Köszönöm, Márti, jó. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, élőben 15 órától Blondish itt a Rádió Stúdióban Martival, mert Márti jobban tud beszélni angolul, mint én.
0: De Blondish jobban tud magyarul, mint én angolul.
1: Lehetséges, a Blondish tud franciául, és akkor maradok vele.
0: Nincs kizárva. Na, mi jön tovább? Mi

0: kikapcsolva a webcam, mint most is, igen. Letenni engem dolgozni, izadni, és mixeli nektek az igazi imányslágereket. Állé, a nagy DJ-ről van szó, a ő is egy nagy DJ, sőt, bemutatkozik is. Hello, my friend. Legyél már lustál, légy szíves.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.
0: Tedig ügyedebb tőle, tényleg imádjunk. I can't wait, ez egy feldolgozás, körülbelül 40 ezelőtt jött egy ilyen zene, és 40 után Bob Sinclair döntött egyet, hogy feldolgozza, és elég jól sikerült. Ez normális, segítettem benne.

0: rádió, csak igazi mai sláger megy. Van egy jó hírünk, ugye, Marcikám?
1: Mire gondolsz, Kukikám? Nézd, ki van itt a stúdióban. Hazatért a magyar lány. Blond is, aki még, hát most még szerintem nem kapcsoltad DJ üzemmódba, most még Vivienként jött, még kicsit hat rá a jetlag, de nem sokára egy szupersztár fog mixelni, és hát a rádió egy összes frekvencián hallható lesz. Itt van velünk Blond is a stúdióban, beköszönsz egy kicsit vagy majd? Would you like to say something? Ez a kiderült, hogy Blond is franciául, jobban
0: beszél. Nem ez a baj, csak jobban beszél magyarul, mint én, ez a ciki benne.
1: Igen,
0: hello,
1: szóval.
0: Hello, Vivien.
1: You can use this microphone. Hello, szia Vivi.
2: Tessék? Honnan tanultad a magyarul?
0: Hát itt próbáltam tanulni, de nem sikerült jól.
2: Á, akkor te francia vagy?
0: Francia vagyok. Párizsban születtem. Okay. Igen,
2: okay.
0: Igen.
1: Vivi, itt a magyar David Guetta. Kérlek, ne sérts meg. Nagyon, very super famous a fickó.
0: Sok sikert kívánunk neked, Blond is. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Nem sokára te jössz adásban, jó? Én búcsúzom, visszajövök 19-kor. Marti, tiéd a telep, jó?
1: Belekezdünk nem sokára. Szuper lesz.
0: Oké!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civic

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
14: Taxi!
13: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
15: Készen álltok egy jövőbe mutató családi kalandnapra? Augusztus 29-én szombaton vár a Bosch Jövőbarát Tech kalandnap Miskolcon a Deák téren. Digitális nyomozójáték, VR e-bike élmény, reflexfal és kerékpáros ügyességi pálya az e-mobilitással foglalkozó miskolci Bosch szervezésében. Bosch Jövőbarát Tech kalandnap. Élmény kicsiknek és nagyoknak.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: De mi van, ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, és van annyi lélek jelent, hogy felállj, de akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
17: A budiba, a saját.
16: A budiba, és sohasem engem fog meg tudni megmondani, hogy mi történt,
18: hogy mit
16: valójában.
18: Akar csinálni. Fejjel lefelé a saját bidéjében, arccal lefelé, mit ívod belőle? A hülye azt hitt, hogy innen lehet inni. Hogy az, arcot az, mosod?
17: És ráadásul, ha arccal előre vagy, amikor benyitnak, igen, pont a feneked, van szembe.
16: Tök mindegy, hogy halsz meg, úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
18: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
16: Szóval ez a fedő sztori.
18: Ez mindig a fedő sztori?
16: Elmában előtt valójában kifelé kúszott a sparhelyt felé.
18: Mint a Terminátor.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
19: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Büki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. A Nivik jelentése szerint májban Miskolcon és Tiboldaróczon vett mintákban azonosították a korokozókat. Az érintett ültetvények körül kijelölt körzetben minden tőkét megvizsgálnak. Biztonságosak a Borsod-Abaúj-Zemplénben ellenőrzött játszóterek. A legtöbb helyszínen mindent rendben találtak, csupán néhány esetben írtak elő friss felületkezelést. Mondta a rádiónknak Edman Norbert fogyasztóvédelmi szóvívő. Az üzemeltetők mindenhol rendelkeztek az időszakos felülvizsgálatot igazoló dokumentummal. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Miskolc több pontján párakapukat állítottak fel. A légkondicionált helyiségek listája a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot jövő hét elején érhetjük el újra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most... Summer Edition a lemezjátszóknál.
3: Blondis.
0: Blondis!
14: És igen, a hír igaz, itt van már Blond is a stúdióban, kicsit összekaptuk magunkat. Az az igazság, Rádió 1-esek, hogy 5 perccel ezelőtt érkezett meg hozzánk Blond is, akit már nagyon-nagyon vártunk egész héten. El kell, hogy mondjam, hogy Blond is tud magyarul, mert ugye annak ellenére, hogy egy kanadai szupersztárról beszélünk, értesz magyarul, igaz, Vivi?
21: Persze, és beszélek is.
14: Ó, hát mindjárt gondoltam, meg hát mindig kiderül, hogy a legnagyobb parti arcok magyar származásúak. The biggest party faces in the world are turn out to be Hungarians, just like you.
21: And nem is think... tudtam azt.
14: Nem. Ó, hát akkor lehet, hogyha most eltöltesz egy kis időt nálunk, akkor majd ezt így megtapasztalod. Szóval 60 percen át Blond is fog mixelni, aki az idei évben olyan helyeken lépett már fel, mint a Tomorrowland. Állandó szerdai fellépője volt az idei szezonban a Pacsai Bizának, jól mondom, ugye? Club Space,
21: igen,
14: Miami.
21: Igen.
14: London, New York, Olaszország, és hát tudom, hogy azért a jetlag az ilyenkor hat rátok DJ-kre. Én ezt nem tudnám csinálni, amit ti csináltok, szóval szuperhősök vagytok.
21: Én most itt lakok Európában, is jetlag.
14: Jó, nincs egy jetlag.
21: Jó vagyok.
14: imádom, hogy beszélsz, és ez egy nagyon különleges este lesz. Neked meg gondolom azért emocionálisan. It's an emotional thing to play music just for the Hungarian audience. Is it the first time? Ez az első alkalom?
21: Nostalgic.
14: Mm-hmm.
21: Yeah, it's very nostalgic, mert itt jöttem minden nyáron a szüleimmel, és mind a családom itt voltak.
14: Come closer to the microphone.
21: Okay. Yeah, mind a szüleim, meg a családom itt laktak, so...
14: Nagyon menő. És szerintem kezdjük is el a mixet, mert átkapcsolom DJ üzemmódban. Milyen zenét hoztál, Blond is?
21: Jó zenét.
14: Akkor hallgassuk jó zenét itt a Rádió Live Mix Summer Edition-ben.

0: lelassulnom. Érted ezt a magyart, amit beszélek?
1: Ja, értem.
0: Érted? De jó, azt mondtad, hogy a cookie-t nem annyira érted. You didn't really understand our
1: de
0: French
1: magyar, de
0: én magyar
1: vagyok. Igazi magyar.
0: Én alföldi lány vagyok. Te pedig honnan, a szüleid honnan származnak? Your parents are from?
2: Budapest.
0: Oh, pesti lány. But you were born in Canada, right? And you were raised up there. Kanadában születtél.
2: Igen, but they were still like immigrants, so I spoke sok magyar.
0: You feel like an immigrant? Úgy érzed, mint egy migráns lennél?
2: Nem, de kanadában? Mikor pici voltam, nem nagyon beszéltek angolul, csak ilyen like street mm-hmm. English, so sok kolbászt csináltunk, sült sajtot, meg bort, meg beszéltem magyarul.
0: Hát akkor lényeget tudod, figyelj, ennél tudod, nagyon nem kell. You know what's really important. What was the first track? It was your own track? Mi volt az első dal, amivel kezdtél
2: sajáddal? I released it yesterday. It's called How I'm Feeling. It's one of the tracks that will be released on my Energy Tapes.
0: Oh, because Energy Tapes is your new project. Ugye az Energy Tapes az Londis új zenei projektje. Beszélnél erről? Would you speak about
2: this
0: project?
2: Of course, yeah. So Energy Tapes, you know, like everything in life is energy and I'm all about energy. So I'm like, why don't I just start releasing Energy Tapes? So I'm going to release music in a different way now. Úgy megy, hogy van egy világ, mm-hmm. you know, ez az energy világ, ez egy más világ, ami minden, everything just flows, mm-hmm. okay? You know, with your new prime minister, your Hungary is just going to flow now.
0: Igen, most Brüland is ugye azt mondta, hogy minden energia, tehát ugye az, hogy itt vagyunk, az, hogy mondjuk libabőr van a kezünkön, az, hogy beszélünk, az, hogy zenét hallunk. When you entered the studio, your energy was a bit low and then it became higher than the music. When you started to DJ, your energy just dropped. Amikor elkezdted zenélni, akkor a te energiád is megemelkedett. Ezt jól éreztem?
2: És az emberek adják az energiát, és akkor én visszaadom neki.
0: Na hát akkor adjuk most az energiát, a rádió egy összes frekvencián, mivel megyünk tovább? What's the next track?
2: Ah, this is another track. Ami yun an Abracadabra label. With Noi and Guy Catch, Keep on Groove.
0: Oh, Guy Catch, Keep on Groove. Hát ezt nem tudom lefordítani. Jó, a magyarra. A lemezjátszoknál Blondie.
2: Legyen a groove.
0: Legyen a groove. Ja, majd tanulunk egy picit magyarul.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában. Komolyan?
2: De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
1: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent talált ezt, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem az inkább arról van. Szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, akik elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 percen beszélnek, röhögnek, medenciznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
3: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
2: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted, érted? A világ igen, így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni. Hát te is hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is. De nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd TikTokozni.
3: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
1: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Bozi ma is láger megy.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: És igen, a lemezjátszóknál még ebben a fél órában a kanadai Star DJ Blondie is, akivel még kezdünk megalakulni. Szó lesz az Abrakadabra parti sorozatról is, ami nem csak egy parti sorozat, hanem mi ez pontosan, Blondie? What is this Abrakadabra that you just created before Lady Gaga? Lady Gaga előtt kitaláltuk már ezt az Abrakadabra őrületet.
1: Ja, ő lett inspirál tőlünk.
0: Ja, ő nyújt az ötletet, a Lady Gaga. Milyen gondoltam? Lehet egyébként, lehet, hogy járt a bulidon. Maybe she attended one of your parties, right? In the US. So what is this Abrakadabra?
1: Well, I mean, it's a party on the surface. Egy buli mindenkinek, de ha akarsz lejjebb menni, vagy benne menni többet. It's a whole world, because Abrakadabra azt jelenti, hogy I create as I speak. Hogy mit akarsz a te életedbe, azt meg tudod csinálni.
0: Aha, gondolatnak a manifest, it's like manifestation, manifestáció, egy kicsit.
1: It's a mindset, aha. Energia.
0: Energia, ez is.
1: And I think az életünkben sok gondunk van, and we think a lot, and maybe it goes in a negative way.
0: Igen, sok mindenen agyalunk, ugye az élet mindennapjaiban, és Blondie is abban is segít, hogy hát a zenéden keresztül egy kicsit kikapcsolódjanak az emberek. És nem egy ilyen toxic happiness, hanem egy ilyen mindfulness, egy kicsikét.
1: Yeah, it's just like a mindset. Like okay. Minden nap, én dolgozom rajta, ez nem könnyű dolog.
0: Oh.
1: De, you know, it's just like I think positive on everything and I see the destination, you know, hogy akarom a dolgokat.
0: Aha, na most viszont segít.

0: Mindenkinek inspirálódni, egy picikét ellazulni. A lemezjátszóknál Blond is itt a Rádió egy Live Mixben. Azt írta neked Pisti, hogy gyönyörű vagy, Blond is.
1: Te is gyönyörű vagy.
0: Pisti, gyönyörű vagy.
1: Pisti.
0: Blond is ezt üzeni. Egyébként 0623-111-111 a számunk, és akkor folytatódjon a varázslat, az energia, because you said everything is energy. Coming up next.
1: Yeah, most take off. It's a new edit of the Airplane song by Rizzo.
0: Oh.

0: Superstar, Blondish, egyenesen. Hát már ő sem tudja, hogy honnan, mert most Európában utazik sokat. Right, you're touring Europe.
1: Mindig.
0: Mindig utazol. Ezt hogy bírod? Ez nagyon nehéz lehet.
1: Egy jó család otthon.
0: Ez fontos.
1: Egy feleség, aki nagyon segít mindennel.
0: Azt tudni kell, hogy Blondis magyar származás. Ugye Kanadában született, de ott nőtt fel. Magyar szülők gyermeke vagy. Nagyon sok mindent ért. Ez szuper a hangulat, szimpi a kanadai csaj, írják SMS-ben. Jó hallani a magyar beszédet. Aztán írja valaki, hogy más is azt írja, hogy gyönyörűen beszélsz magyarul.
1: Köszönöm. Sok rossz viccem is van.
0: Na halljunk egyet, ha nincs benne semmi.
1: Na, úgy csak mondom, like sarcasm.
0: Ja. Egyébként tudsz olyan magyar kifejezést, mert ugye te innen DJ-zni mész majd, amilyen DJ kifejezés?
1: Nem.
0: Kitalálunk egyet, amit majd mondhat a közönségnek, ami szalonképes.
1: Még mondják, hogy lemezlovas, vagy nem?
0: Te mondhatod. Szerintem te no,
1: az apukám tuki. Mondja.
0: Mert hogy az apukád ugye vinileken hallgatott.
1: Vinyl, like, yeah, he was a sailor, hajózás.
0: Tengerész volt.
1: Igen, sokat utazott ő is, akkor hazahozott lemezeket, és volt egy ilyen reel-to-reel. Ő is DJ volt, de nem úgy hívtunk. So, mert volt vinyl, és akkor rátette a reel-to-reel-re, és akkor csináltak bulit a házba.
0: A reel-to-reel?
1: Reel-to-reel, ez a két terek.
0: A két, ja, értem. És te is úgy kezdted egyébként, ha jól tudom vinni, és nézd, mit hoztam neked.
1: Oh, crazy.
0: Egy Mobi albumot, mert hogy te készítettél egy hivatalos semixet, ugye? A Natural Blues-ra, ugye?
1: Amit yeah,
0: a...
1: Natural Blues, azt csinált egy remixet neki, és akkor Coachella-ba Jacob Lusk,
0: igen, Jacob Lask énekes, elénekelte a dalt.
1: Énekelte, és mind az internet akarta.
0: Virális lett magyarul, ugye?
1: Yeah, went viral online, és akkor múlt pénteken kiraktunk megint az ő
0: hang. Olyan, az ő vokájával.
1: Ja, köszi szépen. Segítés.
0: Egymást első alkalom, és milyen jól dolgozunk együtt. Ugye, csak elhoztam neked a Balatont egy kitűzőn, mert azt hallottam, hogy te Balatonnál hallottál először House zenét.
1: Az igen. Ja, Siófokon.
0: Siófokon, igen. Ja. És ezt elviheted magaddal, hogyha mész túlnézni, mit szólsz.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát sok... köszönjük, hogy eljöttél, mert ez nagyon nagy dolog. És mivel megyünk még tovább, igen? Hát lassan a live mix végéhez közeledünk, de azért még egy-két track belefér. So what's next?
1: Because we're... Túrogombot.
0: Megbeszéltük Blondis, hogyha valami nem ért magyarul, akkor egy magyar...
1: Te mondtad, hogy valami káposztát.
0: Töltött káposztát mondtam, ez a segítség, pánikom. So, what's the next tune? What's the next track?
1: Ami jön, ez egy ilyen új, még nincs kint. Most csináltunk egy énekessel, úgy hívják, hogy Hela.
0: Oh,
1: it's called Be Free. És senki sem nagyon hallotta még, szó. Te vagy az első.
0: Hát még elég sokan, mert hogy az összes frekvencián szólunk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egy nemzetközi Superstar DJ Blondis is.

0: másrészt nem mellesleg Blond is, a kanadai Star DJ mixelt 60 percen át, és hát annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, de hát ugye ez nem egy podcast műsor, hiszen a podcast...
1: Miért nem?
0: Gyere legközelebb, jó, csinálunk egy podcastot.
1: Jó.
0: Jó, én nagyon szívesen elbeszélgetünk veled, meg hát bármi itt a rádió egy

0: Hol léptem a fel? Mert hogy egyébként még máshol is fellépsz.
1: A itt Budapesten?
0: Hát,
1: ja, megyünk szóltak? Dolgozni, megyünk munkázni. Vajda Hunyadvárba.
0: Na, figyelj, ezt ki tudtad mondani.
1: Háromszor. Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár.
0: Teljesen jó. Figyelj, most hirtelen egy random emberhez oda menjük az egyes villamosról, nem biztos, hogy ennél jobban kimondja. Fantasztikus.

0: bocsánat.
1: Ez az első ember a világon, akit hallottam, azt mondta, hogy I'm not a hugger. Én nem öleltkezek.
2: It's Eastern Europe, you know. You were raised in Canada. Kelet-Európa, az kemény.
1: Amerikában mindenki szeret ölelgetni.
2: Igen?
1: Ja, mindenki mondja, I'm a hugger.
2: Oh. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és tényleg bárunk vissza. Máskor is blond is zenélt az elmúlt 60 percben. Isteni volt, köszönjük szépen.
1: Puszi, puszi!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Készen álltok egy jövőbe mutató családi kalandnapra? Augusztus 29-én szombaton vár a Bosch Jövőbarát Tech Kalandnap Miskolcon a Deák téren. Digitális nyomozójáték, VR e-bike élmény, reflexfal és kerékpáros ügyességi pálya az e-mobilitással foglalkozó miskolci Bosch szervezésében. Bosch Jövőbarát Tech Kalandnap. Élmény kicsiknek és nagyoknak.
12: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Egy hónap után ismét várják a kutyabarátokat a miskolci állategészségügyi telepen. A hétvégén újra lehet sétálni és ismerkedni az állatokkal, tájékoztat a miskolci városgazda. A nyílt nap célja, hogy gazdát találjanak a telep védenceinek. Továbbra is Miskolcon kezelik a lengyel buszbaleset két életveszélyes sérültjét. Stabilizálásukhoz műtétekre is szükség volt, közölte a megyei központi kórház. A szállítható betegek egy részéért repülőt küldtek Lengyelországból, másokat rokonaik vittek haza. Az eddig mért minimumhoz közelít a Sajó és a Hernád vízszintje. A kisebb patakoknál is sokfelé tapasztalhatók a kiszáradás jelei, közölte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A Bozsva, Ronyva, Rakaca és a Vadászpatak részben kiszáradt állapotban van. Egyelőre nem tér vissza a hőség, a 30 fokot jövő hét elején érhetjük el újra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi mai

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Vivien vagyok.
1: Szervusz Vivien, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, az a lényeg, mi a program ezen a hétvégén?
2: Ezen a hétvégén csak pihenés.
1: Csak pihenés, jó van, és közben hallgatod a Rádió Egyet, ugye?
2: Igen, igen, és szeretném megdicsérni Blombis mixét, nagyon jó volt.
1: Na, ennek nagyon örülünk, tényleg ügyes volt, hát ugye világsztár DJ-ről van szó, én csak tanultam mellette, de van egy pár trükk, amit ellopom tőle. Na jó van, mit szeretnék kérni tőlem?
2: Én egy Ed Sheeran számot szeretnék kérni.
1: Oké, kinek?
2: A családomnak, páromnak, mindenki vigyázzon magára, legyenek nagyon jók, és még élvezzék ki a nyarat, így az utolsó napokat.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én is kívánok neked egy szuper kellemes hétvégét, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao!
1: Nincs mese, érkezik egy sírenálunk, a szem címe Aziza, amit a rádió egyen, alé a Pukiká, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Az elebolcs semmi blondi is egy órán keresztül itt a Rádió Egyen. Komolyan mondom. Na, jó. Jöhet többször. Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jól vagyok, hallgattam a mixeket, nagyon jók voltak, úgyhogy gondoltam, kérek egy számot.
1: Jó, figyelj, melyik mixet tetszett a legjobban, a Kuki vagy a blondis?
2: Hát a tied. Egyértelmű.
1: Remélem, most blondis nem hallgatja. Jó van, udvarias vagy. Na, Kettőtelem Lói és David Puentes, Golden Summer, nagy muzsika, az biztos, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát akkor blondisnak, hogy ne sértődjön meg.
1: Jó van. Rendben, program hétvégén mi lesz?
2: Hát pihenés.
1: Pihenés. Jól teszed. Köszönöm a telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Köszi,
1: szia. Ciao, szia. Nincs mesele, a fiúk érkezik, de nunk Lloyd, David Puentes elegütt, Golden Summer, ez a szám címe. Hálja, pukika, mindíts be.

0: Kruki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: 2 a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szervusz Gizmo!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Menjünk dolgozni, tényleg átettük már a bulinkat.
1: Hát igen, igen, tegnap is én is diszkoztam, és na, nem volt egyszerű az időjárás, de ez ilyen. Jó munkát kívánok neked, közben kérteltelem Alex Kenji, Bambore, ez az egyik kedvencem. Kinek szeretnéd küldeni, drága Gizmo?
2: Vivinek, Jósinak, Anikónak, a csapatomnak, és persze Bobinak.
1: Boginak?
2: Kinek így szeretnék.
1: Oké, okay. Jó munkát kívánok neked, vigyázz magad, rámárítólag nem lesz eső, jó csokszorok.
2: Oké, rendben.
1: Ciao, szia. Jó kis nyári angulat érkezik nálunk, Alex Kenji, Bambore itt a Rádió 1-en.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Na Viktor, mi újság, mit jól csinálsz?
2: Köszönöm szépen, érdekes módon megint egy rendezvényt hangosítok. Közben pakolunk, és egy kis háttérzenét szeretnék itt a fiúknak.
1: Ja jó, oké, rendben, és akinek szóljon a fiúknak?
2: Mindenkinek, aki dolgozik, ténykedik.
1: Jó van, oké, merre van az a kis rendezvény?
2: A Hajdúságban egy településen egy falunapot csinálunk.
1: Na jó,
2: Hajdú Vidközségben.
1: Jó van, akkor sok sikert kívánok nektek, és jó munkát, jó?
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Érkezik nálunk akkor az iseni Coldplay, A Sky Full of Stars, itt a Rádió Egyen, alé, hopp, kukikám!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, előtt fiúk, hamarosan bekapcsolunk. Zamardi, igen, ott van a Rádió Egy Stage a Strand Fesztiválon. Érkezik a diszkosi csapat, mielőtt közelebb, holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes estét, és még egyszer köszönjük, hogy Blund is itt volt velünk, személyesen is mixelte nagyot. Puki voltam, sziasztok!
2: Hi!
0: Igazi mai slágermegy. Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: De mi van, ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, igen? És van annyi lélek jelent, hogy felállj, igen? De akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
3: A budiba, a saját.
2: A budiba, és sohasem engem fogja tudni meg, hogy mi történt,
4: hogy mit
2: valójában.
4: Akar csinálni. Fejjel lefelé a saját bidéjében, arccal lefelé, mit ívott belőle? A hülye azt hitte, hogy innen lehet inni. Hogy arcot mosott.
2: És ráadásul,
3: ha arccal előre vagy, amikor benyitnak, pont a feneked van szembe.
2: Tök mindegy, hogy halsz meg, úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
4: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
2: Szóval ez a fedősztori.
4: Ez mindig a fedősztori?
2: Álmában elaludt, valójában kifelé kúszott a sparhelyet felé.
4: Mint a Terminátor.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. A Nibih jelentése szerint májban Miskolcon és Tiboldarócon vett mintákban azonosították a korokozókat. Az érintett ültetvények körül kijelölt körzetben minden tőkét megvizsgálnak. Biztonságosak a Borsodabaus Zemplénben ellenőrzött játszóterek. A legtöbb helyszínen mindent rendben találtak, csupán néhány esetben írtak elő friss felületkezelést. Mondta a rádiónknak Edman Norbert fogyasztóvédelmi szóvivő. Az üzemeltetők mindenhol rendelkeztek az időszakos felülvizsgálatot igazoló dokumentummal. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Miskolc több pontján párakapukat állítottak fel. A légkondicionált helyiségek listája a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Egyelőre nem tér vissza a hőség. A 30 fokot jövő hét elején érhetjük el újra.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Rádió egy csak igazi majd sláger, mely 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, és adrenzindulő diszkósít, ugye? Én már 20 éve a Rádió egyen, kérem szépen. Ma este pedig a helyszín, itt Zamárdi, a Rádió egy stage, a Strandfesztivál utolsó napján. DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit itt a helyszínen és a rádió készülékek előtt is, FM-en, weben, applikáción keresztül is. Az Empire of the Sun-nal, Michael Kalfen-nel, és a Swedish House Mafia-ba, X1-lel. Ezzel megyünk tovább.

Hello Strand Festival, hello Rádió 1, Stage DJ Junior vagyok, élőben megyünk az összes frekvenciáján a Rádió 1-nek, valamint FM-en, és ezen kívül webben is ott vagyunk, applikáción keresztül is szerintem minden egyes felületen látható és hallható, hogy mit zajlik itt Szamárdiban.

hangulata van, gyerekek, hihetetlen. Ha még nem jártatok erre, akkor nézzetek be hozzánk, főbejárat. Bejöttök balra, aztán megint balra. Konténerek, és itt a Rádió egy stage. Megyünk tovább egy eredeti valódi DJ Juniorossal. The Rock Project és a Never.

Rádió egy csak igaziban sláger megy a helyszín, a Strandfesztivál utolsó napja egy Zamárdiban a Balaton partján. Az első órában, mint 20 éve mindig a Rádió egyen. Diszkosít Radio Show, más a srácokat, a Hamait meg a Bárány én képviselem. DJ Junior vagyok, de utána folytatódik természetesen World is Mine-os Rádió egyes DJ-kkel a program. Itt van már U.S. Gary, és itt van Kollár is. Ő csap bele pontosan 21 órakor az elektronikus zenébe, és így megy ez majd hajnalig. Rádió egy stage, jó szórakozás mindenkinek!

the house, és én DJ Junior, a fiúk képviseletével is ezzel búcsúzom. Azzal a dallal, amit több mint 7 millió ember látott már a YouTube-on, ezt nektek köszönjük leginkább, viszont összesen 10 000 forintból készült a klip, nem volt nagyon drága, sőt olcsó. Ezzel búcsúzom mindenkitől, és a Discosit Radio Show, további jó szórakozás, jó

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2026-ban az utolsó napon a Strandfesztiválon. És azért

2025 eleje óta minden hétfő este kapok egy olyan lehetőséget a Rádió 1-től, hogy megmutathatom a legjobb zenei arcomat. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vagytok!

Nagyon érzelmes vizeken kezdjük el a közös óránkat, de ígérem, hogy a végére odalépek a gáznak. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!

0: Hölgyek, urak, Isten hozott mindenkit a Rádió 1 stage-en. Itt vagyunk Zanárdiban, 24 fokos a ma este, itt a Balaton partján. Isten hozott mindenkit a Strandfesztiválon, ez az utolsó este. A lemezjátszóknál Kollár, kicsit később. Itt lesz még ma, képzeljétek el, Jamina. Jön a Stadium X. És jönnek még nagyon-nagyon sokan mások. Üdv a hallgatóknak és nektek is itt a helyszínen.
1: Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.
2: El nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés az, hogy sok ismerős és nem ismerős arc is látom, hogy miattam érkezett ide a Radio Stage-hez. Köszönöm szépen!

Nem titok, hogy az az elektronikus zene a kedvencem, amiben van vadság, de meg van fűszerezve érzelemmel. Vintage Culture, köszi, hogy ilyen vagy!

0: with personality, so you talk about more than music. I mean, if all you talk about was...
1: És őszintén remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Jöjjön egy saját értelmezés! Kollár verzióba itt a strandon! Hello Radio, egy csak igazi mai sláger megy! Mi másról szólhat ez, mint a szerelemről, nem? Csak a szerelem!

majdnem, hogy az összes fesztiválon ott vagyunk. És hogy ebben rám is számítanak, ez nekem végtelenül megtisztelő.

és tényleg nem tudom, mikor tapasztaltam, vagy hogy tapasztaltam-e valaha olyat, hogy tényleg ennyien csak miattam érkeztetek ide a stage-re. Nagyon szépen köszönöm! Ne tessék elfeledni, minden hétfőn este 11 órától a World Is My Radio Show-ban Juhász Gerivel!

Schublade.

rádió egy már nincs sok belőlem. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien összegyűltetek itt a stage-nél, végtelenül megtisztelő ez nekem. Még mielőtt kiköszönnék a Gerivel, szeretnék mindenkinek további nagyon jó nyarat kívánni. És meleg szívvel ajánlani a rádió egyet az év további részében is.

Nagy elektronikus zenei megfejtésekben vagyok itt a végére, de azért mégiscsak egy fesztiválon vagyunk. És a drága rádióhallgatók is lélekben. Bulizzunk egyet!

Hölgyek, urak, itt a Radio Egy Stage-en, Zalárdi van, a Stand Fesztiválon 2026-ban az utolsó estén. Ha tetszett a buli az elmúlt egy órában, Kollár a World Is Man Radio Show-ban minden hétfőn, 11 és évvel között, mindig élőben. Ma is megy a buli egészen hajnalig, élő közvetítés a Radio Egy frekvenciáin, szokás szerint éjfélig. Na, Mizu Kollár, hogy érezted magad ma este?

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok! Az utolsó este, itt a Balaton partján 2026-ban. Szeretettel köszöntök mindenkit, élőadásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, ha itt vagytok a közelben, gyertek! Bejöttek a főbejáraton, és itt van rögtön balra a Rádió 1 stage. Nagyon nagy, nagyon fényes, nagyon hangos, és itt vannak Magyarország legjobb DJ-i. Közülük a következő egy órában, a lemezjátszói mögött. Az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, óriási bulit csinált tegnap is. És hát erre ma ráteszünk még egy lapáttal. Fogadjátok szeretettel! Úgy hívják őt, hogy Pull Max!
2: Kellemes szép estét kívánok, Rádió és Strand Fesztivál! Elérkeztünk az utolsó naphoz, de ez még csak a kezdet! Jönnek a legnagyobb zenék a következő egy órában is! Hozzuk a minőséget, amit megszokhattatok! Úgyhogy gyerünk, szeretném látni az összes kezet a magasba! Aki pedig online!

0: Tomorrowland-en, a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Na ne, hogy ő is a World Is My Radio Show-ban mixel a lemezjátszói mögött. Most! Full Max!
1: Így van, Strand Fesztivál, ahogy megszokhattátok! Kellemesen elindítottuk az elejét, és még mi várnak a következő 50 percben is. Jönnek az új megjelenések, jönnek a jobb-nájabb dalok. Ezért jöttünk ma este, hogy közösen bulizzunk, figyelj!

Az idei nyár, meg ez a mai éjszaka hamarosan már csak egy szép emlék, ezek az utolsó nyáresték, és tudjuk jól, hogy nagyon sokan tele vagytok gondokkal, problémákkal, és most hoztunk egy dalt, aminek az a legfontosabb üzenete, hogy ezeket mai éjszakára felejtsétek el, hagyjátok magatok mögött.

0: van Pool Max.
1: És akkor itt folytatásként felisoktam azt a dalt, ahogy mondtak el is, ami szerencsémre a Tomorrowland nagy színpadán szólalt meg az elmúlt hónapban. Úgyhogy gyerünk rá, négyes közönség! Mutassátok meg, hogy itt még nagyobb hangulat van, mint ott akkor.
0: Leave the world behind.

Na mi újság, Strand Fesztivál? Mi van veletek itt a Rádió Esztézsen? Jó sokan lettünk ma este is. Megy a buli egészen hajnali négyig. A nyár többek között arról szól, hogy gyűjtsünk fantasztikus emlékeket. És abban biztos vagyok, erre a mai szakára nagyon sokáig fogunk emlékezni. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál! Pull Max!

Ha valakinek a hangok a fejében azt mondják, hogy el kellene menni, hogy ide kellene jönni a Strandfesztiválra, a Rádió egy stage-re, hát akkor jöjjön, ma este jön még a Loving Arms, a Stadium X, Jamina, Lotti Beg és Jauri.

élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. Azt szeretném nektek mondani itt a Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en, hogy ez a fiatalember itt mellettem a valaha volt egyik legprofibb, egyik legfelkészültebb, egyik legalázatosabb DJ, akivel együtt dolgoztam valaha, ever. És megérdemli, hogy itt legyen veletek ma este. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és nagyon szeretünk benneteket. A Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en.

A este Nio Young, que sigue así ritmos. Gyere, gyere. Ma tőlünk hangos a Balaton és a fél ország. Megyünk élőben a rádió egy összes frekvenciájára, egészen éjfélig. Strandfesztivál 2026. Rádió egy stage.

barátok, szeretném látni, hogy mindenki, aki eljött ma bulizni, ugrál velem közösen! Készülj fel! Yeah.

0: Strandfesztivál Rádió Egy Stage. Ma mi vagyunk a Balaton hangja. Sőt, most mi leszünk a fény az éjszakában. Szeretnénk megkérni benneteket valaki, akinél van telefon, és szerintem mindenkinél van, vegye elő. És egy kicsit kapcsoljuk be a vakut, miközben szól ez a zene.
1: Szeretnék látni az összes vakut a magas belül, látsz jó baloldat?
0: Ez az.
1: Az online hallgatókra megmutatjuk majd ezt a csodás fényképet, hányan vagyunk itt ma este. Gyerünk ott hátra, és szeretnék látni az összesen. És akkor énekeljük közösen!

0: Egy igazi fesztivál klasszikus! Itt a végére! Na figyelj!
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en, és ez a mai éjszaka örökké élni fog a szívünkben.

Sokszor szoktam mondani a barátaim és családaim körében, hogy egyszer élünk, úgyhogy meg kell élnünk az összes kibaszott pillanatot. Gyere még egyszer!

És itt a végén szeretnék csinálni veletek egy közös képet, ugye még egyszer utoljára szeretném látni az összes kezet a magasban, aki bulizni ott már beleste velem. Figyelj! 3, 2, 1! Én Pulmex voltam, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Ugyanilyen lendülettel menjetek tovább!

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élő

0: Strandfesztivál! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió egy Stage-en, az utolsó este a Strandfesztiválon. Én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Óriási a buli, egészen hajnalig megyünk ma is. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk, és hát ezt a következő egy órát is imádni fogjátok. Innentől jönnek a szexi zenék. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, itt van ma is a Loving Arms!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm én is a Rádió egy hallgatókat, valamint annyira jó szétnézni köztetek, annyira jó szétnézni, hogy annyira jó hangulat mindenkinek, és hogy utolsó napon is maradt mindenkinek energiája, hogy kiadjuk magunkból. Készen álltok a bulizásra? Fel a kezem mindenkinek, aki igen! Szóval, Geri, nincs mese, csapjunk bele!

Rádió egy hallgatókkal is meg kell osztani, hogy a fesztivál utolsó napja egy valamiért, a másért nem is mindig oké. Nem kell tanítani már nektek semmit, már mindent tudtok! Háromra jön, egy sikolj! Figyelj! Egy, két, hű!

Mindenkinek van egy sajátja. Na szóval egy a lényeg, ha nem figyeltek ma este, akkor a szúnyogot nagyon könnyen benyelitek. Gerinek lehessen. Lassan, de igen. A Rádió egy szégyen. Szabáti Valós Pancesztiválon.

Jelenleg online vagyunk, és hallgathatóak vagyunk a Rádió 1-en és élőben, és meg kell osztanom mindenkivel, hogy nagy örömmel tölt el, hogy rengeteg ismerős arccal találkozok, akik mondhatni, eddig minden nap itt voltak, és itt vannak!

Tegnap megtanultunk egy mottót, hogy tegnapi naptól mindig lehet egy picit, egy nagyon picit jobban bulizni. De mivel ez az utolsó

strandfesztiválon lévő emberek nem csak azt lehet rájuk mondani, hogy igazán tudnak fesztiválozni, hanem jó szívűek is, mint az iménti példa mutatta. Rádió, így és úgy mindenki, figyelj!

0: Tudtam, hogy a tavalyi évet megismételjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma este is. Mindjárt vége a nyárnak. Strandfesztivál, Radio Estate, szombat este, utolsó nap. A neve

0: Geri, mit gondolsz, a csajok jól érzik magukat?
1: Elképesztően jók a csajok ma este is a Rádió 1 stage-en, mint szerda óta folyamatosan. Úgyhogy hölgyek, ez most nektek megy itt a Rádió 1 stage-en. Tőlünk nektek!

0: Ma este a Rádió egy stage-en jön még a Stadium X, jön még Lossi Begi, itt lesz Jamina, aztán pedig majd Jauri. Most viszont a lemezjátszóim mögött a Loving Arms, aka Kabai Andris, különös ismertetőjegye, ma este jó az illata.
1: Ma este is!
2: Geri, hogy mondtam az imént, ma este az ünneplőssel fújtam be magamon.
0: Imádom ezt a csávót, aki nincs itt, bálhatja, de még nem késő elindulni. Élő közvetítés a Rádió egy frekvenciáin éjfélig. Buli, hajnal 4-ig, Magyarország legjobb DJ-vel. Strandfesztivál, ez az utolsó este. A Rádió egy stage-en, a lemezjátszóknál. A Loving Arms.

Kontrasivel Zamárdi Rádió Eszén! Miről szól a ma este? Erre a rádió egy holnap.

I love it! Csak úgy mindenkinek, aki a Strandfesztiválon van, valamint jobbira minden napokat! Hogy van ez itt elő, tudjuk?

Kerjem neked az imént, hogy nem soká van, az pontosabban. Hamarosan vége van a nyárnak, úgyhogy... Még itt van az idő, 2026 nyarából. Emlékeket gyűjtsetek itt a Strandfesztiválról! Csak egy kis szelet, csak egy kis apróság! Amit majd a téli hónapok...

0: itt, mert következnek a Stadium Access srácok. Szevasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Earth and Days. Earth and Days. World is Mine Radio Show. Start.

0: Jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Strandfesztiválon pedig ugyancsak váltás van, a Stadium X után most Jamina lemezjátszók mögött, itt a Rádió 1-en pedig Rédáton után a Rádió 1 DJ-je Kuki, aki folytatja Kárnerrel a nagy kedvenc a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mi tényleg mindig egy picit többet, picit jobbat akarunk adni. Ezért tegnap például egy igazi világsztárt hoztunk el a live mixbe is, itt a stúdióban Blond is keverte 6 órától 7 óráig az igazi mai slágereket, és egyszerűen szenzációs volt. Na pont ezért gondoltam, hogy most őt választom a folytatásra, Blond is, és a Lovers on the Dance Floor itt a rádió.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.